0: Magyarországon az egészségügyi világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban, ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAVA balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden 5. ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoské és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le. Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Kamu reklám.
1: Rövid szöveges üzenetben értesítjük Önt, mikor egyenlege eléri. Az összeg tájékoztató jellegű, és nem tartalmazza az Ön által előfizetett... Aztán nem tudok beszélni, de ezt már el kéne mondani.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
0: Ahol a jó zene tovább él.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Eftől lesz
1: dupla jó. Gyere velem, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!

0: Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobbi Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobbi Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: pizza!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országokban. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a Bánki turbina járókereke, valamint egy jelesmérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Teszegve. Tosszamba. Fusszanás pihel. A gomor husongba tövel. Víz cseppenyből vatyál a pocadék. Hát senki! Istenem kumok bönyködnek tova! Suttyony! Szegesd a györöztét, hogy szabarincs a csommá! De csak a tarnyuk bodolint. S ebbent a lafagy rámkódik piszkányul. Töttyenő manóka a fityereg, meg-meg tuhál. Hiába. Zuhagó vecergés köhel, s csikmányt öled a pasaj.
1: Kamu reklámot hallottak.

drága. Én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányállom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron. Meleg van, a sok vendég mindegyszerre akar valamit. Vagy valaki. És neked minden igény.

0: Ha érted, mire gondolok.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közlemény.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken néptől. A Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig. Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Hobbyrádió.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
12: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
12: Vagy telefonon 30 913 80 80.
14: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
12: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
2: Sayonara!
0: Kamu reklámot hallottak.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

pillanatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék. Svéd gomb van?
3: Svéd gomb nincs.
2: Köszönöm. És legyen kedves megmondani, hogy finn gomb az van?
3: Finn gomb sincs.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csak nem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatást támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a Wittenbergi vártemplom kapujára. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett
10: megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentumtípus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a Vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott. Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsor vezetője. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma október 4-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 12,2 fok van. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
5: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbirádió. E-mail címünk info@hobbirádió.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 4-én köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A francia latin eredetű férfi név jelentése francia. Ez a név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar, döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja, nem bírja, ha felügyelik, igényli a szabadságot. Becézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, valamint Frici. Jeles viselői Bessenyei Ferenc színész, Deák Ferenc államférfi politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc énekes, zenész, Erkel Ferenc zeneszerző, Kazinci Ferenc és Kölcsei Ferenc költők, Lehár Ferenc és Bliszt Ferenc zeneszerzők, Molnár Ferenc író, Molnár Ferenc karamell énekes, Móra Ferenc és Sánta Ferenc írók, Puskás Ferenc labdarúgó, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, valamint Zente Ferenc színész, és ön, kedves Ferenc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajtonka, Aranka, Arany, Marina, Aurélia, Aurora, Bodor, Damaris, Edwin, Edvina, Fodor, Frank, Fremont, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zorinka, Zorka, Zóra, valamint Ámon nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Zombi Rádió.
1: A mai nap is különleges.
2: Október 4-e az Állatok Világnapja. Az Állatok Világnapja október 4-ére esik Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napjára. Az Állatok Világnapját Magyarországon 1991-től tartják.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, mivel készültem Önöknek! 1582 az első időpontunk, október 4-én a legtöbb katolikus országban lépett életbe, a 13. Gergely pápa által elrendelt és róla elnevezett Gregoriánus naptárreform, amely szerint 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. Folytassuk a 17. századdal, 1664. október 4-én új Amsterdam II. Jakab Yorki herceg személyes tulajdonába került, és új neve New York lett. Még mindig a 17. században vagyunk, 1669. október 4-én Amsterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, németalföldi festő és rajzművész. Leghíresebb alkotása az Éjjeli őrjárat című festmény volt. Ugorjunk a 19. század közepére, 1851. október 4-én letették a budapesti Szent István templom, a későbbi bazilika alapkövét, melyet 1905. november 19-én avattak fel. 8 évet ugrunk mindössze előre, 1859. október 4-én, 57 éves korában meghalt Karl Baedeker, német könyvkiadó, az úti könyvi műfaj megalkotója. 1881-jel folytatjuk, október 4-én megszületett André Salmon, francia költő, író, kritikus. És most ugorjunk a 20. századra, 1924. október 4-én született Charlton Heston színész, leghíresebb filmjei a Ben Hur és a Majmok bolygója. Mindössze egy évet lépünk előre, 1925-re, október 4-én Gyomán megszületett Kállai Ferenc színművész, érdemes és kiváló művész. Folytassuk, 1941-jel, október 4-én született Anne Rice, amerikai regényíró, akinek nevét az Interjú a vámpírral című film óta ismeri a nagy közönség igazán. Néhányat még műveiből, a Lasher, a Múmia, avagy Ramszesz a kárhozott, valamint a Kárhozottak királynője, melyből film is készült. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. október 4-én Győrben megszületett Bán János, színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. október 4-e az Állatok Világnapja. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
2: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
0: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom. Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

On a tout cassé. Pour rien.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió AS konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy nagyon könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük, és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivájni, most hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó, mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva két-két gombafej közé hideg májpürét adunk, és formárba nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával törött borssal, és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva, hűtőben, töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra rizstalapozatra tálalom, és én megmondom őszintén, egri mártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én karaván, füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást. Szóval a sajtmártásra tálom a töltött gombafejeket.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ferenc nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Budapesten 12,2 fok van. A mai napon Szent Ferenc ünnepe van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1566-ban tatár garázdálkodás. János Zsigmond 17 napon át sikertelenül ostromolván Tokajt Szulejmán halála hírére hazabocsátotta a segítségül nyert tatárokat, kik rabolva és a lakosok ezreit rabszíra fűzve távoztak. 1896-ban átadják a forgalomnak a budapesti Ferenc József ma Szabadság hidat. Megnyitják Budapesten az Iparművészeti Múzeumot. Lechner Ödön alkotása. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. My friend left us.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
3: www.hobbyradio.hu.
1: Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mellrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a Fonogram díjas magyar reptár fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer, 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ferenc nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 11,6 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon Szent Ferenc ünnepe van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Október 4-én köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A francia latin eredetű férfi név jelentése francia. Ez a név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar, döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja, nem bírja, ha felügyelik, igényli a szabadságot. Becézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, valamint Frici. Jeles viselői Bessenyei Ferenc színész, Deák Ferenc államférfi politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc énekes, zenész, Erkel Ferenc zeneszerző, Kazinci Ferenc és Kölcsei Ferenc költők, Lehár Ferenc és Liszt Ferenc zeneszerzők, Molnár Ferenc író, Molnár Ferenc karamell énekes, Móra Ferenc és Sánta Ferenc írók, Puskás Ferenc labdarúgó, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, valamint Zente Ferenc színész, és ön, kedves Ferenc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajtonka, Aranka, Arany, Marina, Aurélia, Aurora, Bodor, Damaris, Edwin, Edvina, Fodor, Frank, Fremont, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zorinka, Zorka, Zóra, valamint Ámon nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.
0: A mai nap is különleges.
2: Október 4-e az Állatok Világnapja. Az Állatok Világnapja október 4-ére esik Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napjára. Az Állatok Világnapját Magyarországon 1991-től tartják.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 4-én, üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, mivel készültem Önöknek! 1582 az első időpontunk, október 4-én a legtöbb katolikus országban lépett életbe a 13. Gergely pápa által elrendelt és róla elnevezett Gregoriánus naptárreform, amely szerint 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. Folytassuk a 17. századdal, 1664. október 4-én új Amsterdam II. Jakab Yorki herceg személyes tulajdonába került, és új neve New York lett. Még mindig a 17. században vagyunk, 1669. október 4-én Amsterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, németalföldi festő és rajzművész. Leghíresebb alkotása az Éjjeli őrjárat című festmény volt. Ugorjunk a 19. század közepére, 1851. október 4-én letették a budapesti Szent István templom, a későbbi bazilika alapkövét, melyet 1905. november 19-én avattak fel. 8 évet ugrunk mindössze előre, 1859. október 4-én, 57 éves korában meghalt Karl Baedeker, német könyvkiadó, az úti könyvi műfaj megalkotója. 1881-jel folytatjuk, október 4-én megszületett André Salmon, francia költő, író, kritikus. És most ugorjunk a 20. századra, 1924. október 4-én született Charlton Heston színész, leghíresebb filmjei a Ben Hur és a Majmok bolygója. Mindössze egy évet lépünk előre, 1925-re, október 4-én Gyomán megszületett Kállai Ferenc színművész, érdemes és kiváló művész. Folytassuk, 1941-jel október 4-én született Anne Rice, amerikai regényíró, akinek nevét az Interjú a vámpírral című film óta ismeri a nagy közönség igazán. Néhányat még műveiből, a Lasher, a Múmia, avagy Ramszesz a kárhozott, valamint a Kárhozottak királynője, melyből film is készült. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. október 4-én Győrben megszületett Bán János, színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. október 4-e az Állatok Világnapja. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
3: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőn. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: 2026. október 4-e, évközi 27. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet 33-tól 43. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlő munkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlő munkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlő munkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura ugyan, mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta: nem olvastátok soha az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Elmélkedés. A termés Istené. A mai vasárnapon Jézus egyik legmegrázóbb és legkomolyabb példabeszédét olvassuk ebben az evangéliumban. A történetben egy gazda szőlőt telepít, majd bérbe adja és elutazik. Amikor eljön a szüret ideje, szolgákat küld a termésért, ám a munkások bántalmazzák vagy megölik a szolgákat. Végül a gazda a saját fiát küldi, de a bérlők őt is megölik. Ez a példabeszéd nem pusztán egy általános tanítás az emberi hálátlanságról, sokkal inkább egy profétai ítélet Izrael vallási vezetői felett, akik nem ismerték fel az idők jeleit, nem fogadták el a profétákat, s végül magát Jézust is elutasították és megölték. De ugyanígy ítélet és figyelmeztetés minden nemzedéknek, minden embernek, aki Isten gondviselését, szeretetét, meghívását és ajándékait természetesnek veszi, de függetleníteni akarja magát Istentől, és úgy gondolja, hogy nem tartozik neki számadással. A mennyei atya, a példabeszéd gazdája mindent megtett értünk. Olyan világot teremtett számunkra élettérként, amelyben minden megvan a boldoguláshoz és a lelki fejlődéshez. A szőlő Isten országa, az ember lelkében, a közösségekben, az egyházban jelenlévő kegyelem, amely növekedni akar és gyümölcsöt teremni. Mit kezdünk a kapott kegyelemmel? Mit kezdünk a ránk bízott élettel, hitünkkel, képességeinkkel? Egy történet szerint egy idős szerzetest megkérdezett egy fiatal testvér: hogyan lehetnék szent, hogyan szolgálhatnék Istennek? Az öreg csendben elvezette őt egy kis kerthez a kolostor mellett. Ott egy almafa állt, amelyről már leszedték a termést, de az idős szerzetes minden reggel öntözte, gondozta, törődött vele. A fiatal kérdezte: miért teszed ezt, ha már nem hoz idén több gyümölcsöt? A válasz egyszerű volt: hogy jövőre is teremjen. Az én feladatom a hűség, a termés Isten dolga. Isten nem vonja meg a szeretetét tőlünk, de azt várja, hogy válaszoljunk hívására, és elfogadjuk a tőle kapott kegyelmeket. Nem elég birtokolni az életet, meg is kell teremni a gyümölcsét. Az irgalmat, a hűséget, a szolgálatot, az imát, az igazságosságot. Jézus példázatának érdekes eleme a kő, amelyet az építők elvetettek, és amely szegletkővé lett. Ez a kő maga Krisztus. Őt az emberek elvetették, de Isten új kezdetet hozott általa. Az emberi bűn és elutasítás ellenére az Atya országa tovább épül, és minden embernek lehetősége van újjáépíteni saját életét erre a kőre, azaz Krisztusra. A példabeszéd figyelmeztetés reményt ad. Isten országa nem a kiváltságosoké, hanem mindazoké, akik befogadják a fiút és vele élnek, neki szolgálnak. Valóban gyümölcsöt terem az életünk, vagy csupán elfogadjuk a helyet a szőlőskertben. Talán néha úgy érezzük, kevés a termés bennünk, talán elbuktunk, vagy nem voltunk hűségesek, de Isten nem mond le rólunk. Ma is küldi fiát újra és újra, hogy megtérésre hívjon minket. Ne engedjük, hogy az életünk terméketlen maradjon. Minden szívből jövő ima, minden jó cselekedet olyan gyümölcs, olyan eredmény, amit Isten számon tart. A mi küldetésünk nem a látványos eredmények hajszolása, hanem az, hogy hűségesek legyünk a magunk szőlőjében, a családunkban, a munkahelyünkön, az egyházi közösségünkben. A szőlő Istené, a termés is az övé. Mi csak legyünk hűségesek a munkában, a szolgálatban. Mindenható Istenünk, Te vagy a szőlőskert gazdája, aki ránk bíztad az élet ajándékát. Bocsáss meg, amikor nem hoztunk gyümölcsöt, amikor elutasítottuk szavadat és fiadat. Add, hogy felismerjük meghívásodat, és hűséges munkásaid legyünk. Tisztítsd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni kegyelmedet. Segíts, hogy életünk ne legyen terméketlen, hanem a szeretet, az igazság és az irgalom gyümölcseit hozza. Hívj minket a Te országod szőlőjébe, és vezess el az örök aratás örömére. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele írja el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1566-ban tatár garázdálkodás. János Zsigmond 17 napon át sikertelenül ostromolván Tokajt, Szulejmán halála hírére hazabocsátotta a segítségül nyert tatárokat, kik rabolva és a lakosok ezreit rabszíra fűzve távoztak. 1896-ban átadják a forgalomnak a budapesti Ferenc József ma szabadsághidat, megnyitják Budapesten az Iparművészeti Múzeumot, Lechner Ödön alkotása. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Önök még mindig a Hobbi Rádió műsorát hallgatják. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma többnyire borult időre számíthatunk. Most 11 fok van. A hőmérséklet 11 és 24 fok között mozog majd. A 20 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 43%-os, ez közepes érték, ami viszonylag komfortos időt jelez. A hőérzet általában közel áll a valós hőmérséklethez. Szinte egész napos napsütés várható. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 213 felől enyhe szellő érkezhet. Időnként 21 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap 5-e borult lesz az ég. A hőmérséklet 13 és 25 fok között alakul. Egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a Sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. A szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción. Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten és északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Mesterséges intelligencia ellenőrzi egy kínai középiskolában, hogy figyelnek-e a diákok az órán, írja a Beijing News. A Hangzhou városban futó program fél percenként készít egy képet a tanulókról. Az arckifejezésük és testhelyzetük alapján folyamatosan naplózza, hogy éppen mit csinálnak. 6 viselkedéstípust tud felismerni a gép, ha a diák olvas, ír, jelentkezik, áll, figyel, vagy ha padra hajol. Ezen kívül az arckifejezését is rögzíti. Az iskola igazgatója mindenkit megnyugtatott, hogy a diák figyelőrendszerrel nem sérül a tanulók személyes adatainak védelme, mert a fotókat nem menti el a rendszer, és az adatokat csak helyi gépen tárolja. Az igazgató szerint a tanárok elsősorban statisztikai adatokat várnak a teljes osztály aktivitásáról, hogy lássák a tanítási módszerük eredményességét. Az iskola az arcfelismerő rendszert még 2017-ben vezette be. Ekkor még a menzán használták, ahol az ebédjegy helyett csak bele kellett nézniük a kamerába, ahol az arcuk azonosítása után kaphatták meg ebédjüket a tanulók. Kínában egyre több területen használják a modern technológiát az állampolgárok ellenőrzésére. Ilyen például az az internetes szolgáltatás is, ahol bárki névtelenül feljelenthet valakit, ha azt gyanítja, hogy az állam biztonságát veszélyezteti. Ezt még tavasszal vezették be Kínában.
2: Hobby Rádió.

0: Kukfi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy ki ég a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet, meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a beteg szabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyen miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenség és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űr, lég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme. Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyolfelhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
10: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
11: A nem figyelmen kívül eső számok a valós és valótlan hányadosuk arányában a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányban hívják fel magukra a figyelmet.
12: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
13: 1, 2, 3, 4.
10: köszöntöm az Európa... Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Október 28-án átléptünk október hónapba, amikor ezt a műsort hallják, de sokan már októberben fogják hallani. Októberben indult a Minisztánszés Hard Jazz Club 28-án. Ezért most 98-as lemezeket kezdtem el nézegetni, hogy abban az évben, amikor ez a rádió műsor harmad magammal, hiszen hárman voltunk, elindult, akkor mik jelentek meg a nagyvilágban, és mikről nem tudtunk akkor és ott. Az egyik ilyen lemez, ami most a szemembe akadt, és mondom, most egész októberben 1998-as lemezeket szeretnék játszani. A Brooklyn Funk Essentials in the Booze Bag című lemeze a Shanachi kiadónál jelent meg 1998-ban, és hát eszméletlen. Hát először is a félzenekar ugye brooklyni, másik fele meg ugye török. Na most itt azért vannak nevek ám, például nagyon érdekes volt, próbálom felolvasni a közreműködők közül a klarinétost. Hüsnü Schellendiricit. Tehát Hüsnü Schellendirici. És ember elkezd lefele görgetni, és nem akad bele sehol olyan névbe, amit úgy várnánk. Tudod, hogy majd biztos itt lesz egy, mit tudom én, egy Michael Brecker, vagy akármi. Egy Joshua-t találtam, de ő se a Redman, hanem a Roseman, és ő trombonon játszik, nem szaxofonon. Szóval a lényeg az, hogy számunkra bizonyos értelemben ugye egy nagyon egzotikus névsorral, és elképesztően egzotikus zenei világgal, és valami hihetetlen távolságokat átívelő zenei mintázattal fogunk most szembesülni. És maga a lemez, meg sem néztem ilyen hosszú, várj, mert picit már akkor ezt behajítom ide a lejátszás ízébe. Az gyorsan megvan, meg úgyis ki fogom vágni, tehát ezt nem is fogjátok hallani, most itt most nyugdíjtsene. Az hódzér, hogy ezt kivágom. Ja, 1 óra 1 perc a lemez. Aha, hát akkor bőven le is lesz keverve. Az első 5 felvételt konferálom föl. Az egyes lesz a By... Mi?
3: Péter? Folytassa a műsort.
10: By and By, az Istanbul Twilight a 2-es, a Magic Carpet Ride lesz a 3-as, az In the Blues Bag, a Cimodo felvétel a 4-es, és a Keep It Together az 5-ös. Abszolút felkiáltó jeles az egész. Tehát annyira megy, akkora a stenkje is, akkora lazaság van, és hát ez a klasszikus török zenei hangszerelés, ami végig kíséri, az pedig egy olyan fűszer, de olyan, hogy szóval röpülni fog ez az óra, mindenkinek elröpül ez az 1 óra nekünk. Induljanak ezek a felvételek.
12: Kis kacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

Kowalski, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

0: egy éjszakára.
1: Két főnek.
2: Három ágyas szobákban, négy csillagos szállóban, a hajnali álmosodás.
3: Hotel 5 ágyú csillag.
4: Starsky Motels and Bedrooms.
5: Nem baj, ha kicsit drága, lényeg, hogy olcsó legyen.

0: és ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás!
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpik férfi!
2: Itt a kedvenc rádióműsorotok a Minisztászki és Hot Jazz Klubban, mikrofon meg a Zsufa Péter, és a Brooklyn Funk Essentials 98-as Linda Buzbeck című lemezet hallgatjuk, 98 és Sanachi-nál jelent meg a lemez. 5 felvétel után vagyunk, 3-at még most felkonferálok, aztán jön a kivizetési szakasz, amikor le lesz megkeverve az utolsó két zene. De majd berakom a időn, mi az a hozzácsapom a műsorhoz, és akkor a weblapomban meg lehet hallgatni, mert hát ezt hallani kell, teljesen tuti, bejött ütvág, iszonyatosan jó, nagyon jó frazír, nagyon jól van artikulálva a török behallás, ez csodálatos. A Selling Out-tal megyünk tovább, a Ska Kabab lesz a 7-es felvételbe követi, és a You Don't Know Nothing, egy kicsit ilyen popzenés, ilyen majdnem diszkó zene, lesz a 8-as felvétel. Azután jövök vissza búcsúzkodni, és 2 felvétellel hosszabb még a műsoridőnk, de azt már le fogja keverni a technika, ezek borzalmasan tovább fognak lógni a műsoridőn, tehát egyszerűen vastagon hosszabb a maga a zene, mint az én úgynevezett airtime, tehát műsoridőm, hogy ne ismételgessem ezt a szót már. Oké, következzék ez a 3 felvétel.

0: nagy kedvenc rádióműsorotok, a Starsky & Hutchess, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ebben a hónapban, már októberben lesz a Starsky & Hutchess Club évfordulója, amikor is 28 éves a rádióműsor, és 28 évvel ezelőtti zenéket kezdtem el most ilyen nézegetni, hogy hát mik mentek akkor, amiről akkor persze nem tudtunk, hogy vannak. Mi most már egy könnyű visszatekinteni, hogy ilyen, ez is 98-as meg az is. És akkor a Brooklyn Funk Essential, az In the Boots Bag, így mondom, hogy a címét, hát mondhatom másképpen is, a 98-as lemezének két felvétele van hátra, a Freeway to Üsküdar és a Zurna Preserve. És ez a két felvétel fog elindulni mindjárt, ezek viszont időn túli zenék, kizárólag egy helyen lehet meghallgatni ilyen hosszúságban túllógó zenét, ez a www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a következő órában, ott, ahol lesz ilyen, illetve a jövő héten, akinek jövő héten lesz újra műsor velem. Viszont hallásra! Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.
2: Thank you for choosing our program.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az idős korúak járadéka is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMAS és az MVM EMAS ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll, mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Beloyanisz hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek. Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
3: Jazz Jedi ségemben futottam össze az éjszakában, a budapesti éjszakában, a 7. kerület egy nagyszerű pontján, itt megjegyzem, a Dobló Borbárról van szó, Horváth Tojás Gáborral, aki közel lépett hozzám, szélesen rám mosolygott, majd pedig szinte szavakat sem használva mindent értettem. Már igencsak oldott hangulatban volt, baráti körben múlatta az idő, és ha már így alakult, hogy találkoztam vele, akkor következik egy 2009-es nagyszerű lemezről, a Horváth Gábor triótól, a Stepsaway lemezről, a Nights and Bars, hiszen Horváth Tojás Gábor fényesen bizonyította, hogy erről a dologról, hogy Nights and Bars, igencsak alapos, empirikus ismeretei vannak, tehát okkal feltételezhetjük, hogy a zene, ami következni fog, valós alapokon nyugszik. Induljon Horváth Tojás Gábor nagyszerű Stepsaway 2009-es BMC-s lemezének a 7-es felvétele, a Nights and Bars.
5: Hát hogy? Hogy jött ki a mondatból? De figyelted ezt, hogy jött ki? Hát ha ezt a gyereket beteszik egy mondatba, az úgy jön ki onnan, érted? Úgy jön ki onnan, hogy arról könyvet lehetne írni, esküszöm!

0: Péter, folytassa a műsort.
1: Üzemzavar.
0: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.

0: Érben, ha jól láttam, nullából 60. Bárhonnan nézem, ez egy hitjegyű szám, ami bevételnek oké, de kifizetnem nem túl vidám. Pláne, hogy 8 napos a határidő, talán Laci bácsi rontott el valamit. Ő a könyvelő, aki annyira pontos, mint a svájci óra. Svájcban nem voltam soha, sőt a Balatonra sem mentünk már le egy pár éve, mert egy vállalkozásnak horrorisztikus a költsége. De nézze, én egy adószámmal rendelkező magánszemély vagyok, az áfa körön annyira kívül esek, hogy le is huppadok.
1: Mondja kérem, hogy is van ez, számla nélkül olcsóbb a jazz.
0: Lelkem a bánat búzsdalát szórja, Jackie a dúrból, jazz visszamolva.

Nézést, hölgyem, jól érzem, hogy van lüktetés ön között is köztem, meg bújnék abban a völgyben, dombocskái árnyékában, hú, de nagyszerű volna. Ott az örömére dolgoznék, nem a járulékomra. Volt az általános iskolában egy Detti nevű lány, akinek szemeiben ugyanúgy csillogott ez a pály. Ez szabály, hogy évente egyszer fizetnem kell, kötelez, mert a hatóság lekaszál. Te szamár, mondom magamnak a tükörbe nézve, de gondolhatnánk inkább együtt valami szépre, mondjuk Lelle mellett egy csinos kis bérelt katamarán. Hajunkat fújja a szél, és egy lehelletnyi textília van csak magán. Világgá kürtöljük, hogy a szerelem a legszentebb dolog, de ha ettől sem enyhül meg a szíve, én komolyan mondom, tudja mit? Fizetni fog.

0: bizonyos dolgokhoz kell idő, és ugye kapásból megváltozott a hangvétel, mármint ami az akusztikát jelenti, kint vagyok a szabadban, kijöttem az udvarra, mert éjszakai, legalábbis sötétedés utáni látogatóim érkeztek, és akkor hagyj köszöntsem a mikrofonunk előtt Lombos L. Marcit és Juhász Attilát, sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Sziasztok.
0: Hát figyelj, amikor én kaptam tőletek anyagot, és megismerkedtem egy-két felvétele, hát hogy mondjam, tehát ez a Lombos úr, amit az imént hallottok a hallgatók, ez engem szíven ütött. Szerintem a hallgatóink többsége magára, másra, a szomszédjára és a környezetére ismert. Szeretnek benneteket oda át a felső körökben? Vagy már van külön dossziétok, mit sejtetek?
1: Én nem tudok róla, de meg lehet, hogy van ilyen dosszié.
0: Mert most már tudod, ha olyan partok valaki nagyon megmondja dolgokat, akkor ezt előbb-utóbb nyitnak neki egyet, tudod, a nevére.
1: De ez alapvetően ez a dal, ez egy jogkövető magatartásra ösztönző dal. Ugye azt is mondom a végén a kedves Navas hölgynek, hogy fizetni fogok.
0: Hát persze, én értem mindent.
1: Nem mondom, mi rosszat.
0: Mindent értünk, világos. Na most mindez persze jazz, nagyon-nagyon erősen jazzes környezetben. Ugye azt jelenti, hogy van egy nagyon merész dumánk, egy állati jó szövegünk, Lombos L. Marci a gazdája, és van egy nagyon érzetlen jó jazz zenekarunk, ez pedig a Juhász Attila Jazz Quartet. Attila, hát hogyan a találkozás?
2: Hát nagyon régi barátok vagyunk, nem is mondanék dátumot, mióta ismerjük egymást, rengeteg produkcióban dolgoztunk erre, arra, amarra, és mikor a Marci azzal az ötlettel állt elő, hogy csináljunk egy ilyen rappes dolgot, akkor nekem az ötletem volt, hogy nekem volt ez a saját zenekarom, az a Jazz Quartet, hogy mekkora ötlet lenne ezt a zenét mondjuk egy ilyen igazi jazz quartettel eljátszani, például nagybőgő, jazzdob, zongora, és akkor mondjad, nyugodtan ne jelentkezz.
1: Bocsánat, csak vissza kell mennünk az időbe, ugyanis mi 2010-ben beadtunk a dalversenyre egy dalt, ez volt a Jazz utca 10, és
2: hát
1: akkor még nem volt, nem volt quartett. Akkor tulajdonképpen te voltál,
0: és megnyertétek?
2: Igen. Te teljesen igazad van, csak én olyan vagyok, hogy gyorsan felejtek. Szóval, hogy igen, a Marci először, amikor megkeresett, akkor még otthon én megbütyköltem azt a számot így egymagam, és utána az az ötlet állt el, hogy beadj ezt a versenyre, azt megnyertük.
1: Igen.
0: Hát azt jelenti, hogy először is nagyon vagány és remek megoldást adtok, zenére kifogástalan, tehát brilliánsabb dolog az egész, és ugye, hogy van keletje, tehát szeretik az emberek. Ezt a hármat jelenti, nem?
1: Hát én nagyon remélem, vagy legalábbis most nem azt mondom, hogy appelláltunk arra, hogy szeressék. Én tulajdonképpen dalszövegíróként dolgozom viszonylag régóta, egy csomó könnyű zenei produkciónak írtam már szöveget, és hogy így azt gondoltam, hogy egy picit a popzene, az, ami az én fejemben a popzenét jelenti, az ennél egyel merészebb. És megpróbáltam úgy fogalmazni ebben a lemezben, ahogy szerintem egy popzenei produkcióban egy refrénnek ki kellene nézni. Hát a Jackie-ék meg olyan muzsikálást tettek mellé.
2: Hát, hogy... Mi is merészek voltunk, hogyha már itt tartunk, mert ezt a popzenét igyekeztünk egy teljesen más zenekarral előadni, mint a szokásos. Tehát egy 1930-as évekbeli dobszettel, meg egy emberrel, aki úgy dobol, mint annó, 1930-ban nagybőgő zongora, amit már az előbb említettem, is jazzgitár.
0: Nagyon, nagyon vagány a dolog, és közben azt is üzeni számomra, hogy győznek a hangszerek, hát már megint, hát jók vagyunk. Tehát az elektronika, hát ugye nincs az áramszünet, hogy benneteket leblokkolna. Hát nincs lehetetlen. A Fjord hátán is megcsináljátok. Még az a kérdésem, hogy ez színpadképes? Tudtok menni vele? Nem rontott el a szöveget? Nem félsz attól, hogy élőben, koncerten nyomni egy az egybe?
1: 4 évig írtuk a lemezt. Annyiszor elnyomtam, hogy ezt nem tudom elfelejteni.
0: Következzek most a lemeznek azt nagyon tetszett, a poppi pari pari pa.
1: Igen.
0: Hát ez mekkora poppi pari pari pa. Hát nyugodtan tessék szóelemezni, zseniális. Ez a felvétel jön most.

0: Itt a Zsufa Péter, Jeff, a mikrofon mögött Zsufa Peti, váratlan műsorváltozás részesei a rádióhallgatók. Nagyon szerencsémre az éjszakában rám nyitották az ajtót, és megérkezett hozzám Rombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet képviseletében. Juhász Attila, a közös projektük lényege, hogy ez úgy hangzik, hogy Rombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet. Két felvétel már lement tőletek. Szerintem sok hallgató már vadászna rátok, mert hogy különlegességet hallunk. Klasszikus jazz zenekar játszik állati jó poppos dolgokat, de közben meg kihúlott, ott van a szöveg bitangul. Milyen oldalakon találom meg benneteket?
1: Hát például Facebookon, YouTube-on, nem tudom milyen oldalakon még.
2: Hát van a SoundCloud, van MySpace is szerintem még, hát de hogy alapvetően, igen, alapvetően a Facebookra és a YouTube-ra koncentrálunk, mint szerintem ma mindenki, aki...
0: De mit tudok be? Elegendő, hogy a Lombosig eljutnom?
2: Lombos L. Marci.
0: Az L az nem csak egy L betű, hanem E és L, ugye?
2: Igen, mint az El Mariachi, mintha El Mariachi lenne.
0: Hát Lombos L. Marci.
1: És spanyol lenné.
2: Igen. Pedig egy magyar gyerek vagyok.
0: És Juhász Attila Jazz Quartet. Ugye, hogyha ezeket a szavakat írogatom be, akkor megvannak a találatok. De megengedettek, hogy letöltsék az anyagot, vagy pedig csak meghallgatni szabad?
2: Hát szabad meghallgatni. Én alapvetően nem vagyok a letöltés híve. Most olvastam a napokban egy cikket erről. Ugye ennek is van pozitív oldala, negatív oldala. Úgy tudom, a YouTube is fölrakja a lemezét, illetve fölrak a lemezében mondjuk 4 notát a netre, amit meg lehet hallgatni bárki. Aha. De hogy alapvetően azért mi abból tudunk lemezeket csinálni, hogy ezeket a lemezeket megveszik. Igen. Tehát, hogy meg én annyira hiszek abban, hogyha valamiért én magam is fizetek, akkor ez sokkal értékesebb lesz. Úgyhogy lehet hallgatni, meg minden, tehát mindenhol fönt van. Aha. Spotify-on, Deezer-en is, tehát, hogy ilyen ingyenes fórumokon, ha valaki előfizetett, de hogy...
1: Hát örülünk neki, ha valaki megveszi.
2: Persze.
0: Most a lemezterjesztésről nem kell sok szót ejtenünk ebben a műsorban, mindenki tudja, mi a helyzet. Koncerten ott vannak a lemezek?
1: Ott vannak, és hál' Istennek azért szép számmal jöttek vásárlók és érdeklődők, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
0: Hogyha a Facebook szerintem az a legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb találati részvételek kapcsolatban, hogyha ott beütöm, hogy Lombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet, ez kísér abban a sorban, ott nem tudom, ez elég hosszú a nevetek.
1: Hát nem voltunk szükszavok, ez biztos, én nem remélem, hogy kifér.
0: Az a neve?
1: Ez így van.
0: És akkor ott veletek a kapcsolatot felveszem, akkor tudni fogom, hogy mikor lesz koncert? Írjátok ilyesmit?
2: Igen, természetesen igen.
0: Milyen gyakran találtok helyszínt?
1: Hát most még nem túl gyakran, úgyhogy szeretettel várjuk a felkéréseket.
0: Hát egyszer, most sokan hallották, szerintem biztos megcsinom valakinek a szemem, mert ugyanis ez egy jazz koncert levezetéseként, amikor azt akarják, hogy most táncoljon a nép, akkor oda is beküldhető ez a dolog, vagy be tudom én. Hát föllazíthat egy bizonyos komolyabb koncert, vagy egy fesztivál végén, az nagyon jól elférhet, én ezt gondolom erről. Következő esemény, mikor láthatunk benneteket, hallhatunk benneteket?
2: Október 16-ára készülünk, kitaláltunk valamit, illetve csinálták már mást is, de lemez kóstoló néven még nem. Egy VIP rendezvény, 35 fős befogadó helyen rendelkező, egyébként a Suttogó bár, hogyha lehet mondani, ha nem, akkor...
0: Ez lehet mondani, csak a címet nem mondom hozzá.
2: Oké, és meghallgatunk közösen egy 7-8 nótát, minden nótához jön valami kis történet, valami kis háttérsztori, hogyan készült a videóklip, és a végén eljátszunk 3 olyan nótát, ami nincs rajta a lemezen, plusz mindenki kap egy kis borocskát, egy kis sajtkóstolót.
0: Mindez, tehát október?
2: Október 16-án és lemezkóstoló néven.
0: Lemezkóstoló néven Budapesten történik a Suttogó bárban ez a dolog. Hát ez egy remek végszó volt, mert akkor most a hallgatók egészen képben vannak. Azt hiszem, hogy a kivezető zenék viszont akkor lehet a lemez címadó felvétele? Mm. Melyik is ez?
1: Így van, Budapest.
0: Ez jó, most is nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzám Lombos L. Marci és Juhász Attila, aki a Jazz Quartetjét képviseltek. Köszönjük szépen!
2: Mi is, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Minden oké volt? Nincs benne névhiba, vagy ilyesmi?
2: Nem, tök jó van minden.

0: Péter, ne álljon meg! Folytassa a műsort!
1: Jól van. Itt vagyok, folytatom a műsort. Rendben van. És akkor a folytatásban visszaugrunk Horváth Gábor triójára, a Steps Away lemezre, az Eggman's Blues következik, ezt már játszottuk egyszer, valamikor a távoli múltban, épp ideje, hogy újra elhangozzék. Egyébként az Eggman's az rávonatkozik, hiszen ő horvát, Tojás Gábor, ugye szakmai körökben így szólítjuk őt. Milyen érdekes, hogy megjelenik egy blues név, hogy ne mutogassak már nagyon vissza a korábbi adásokra, amikor is ugye esett már szó a plusz nevekről, főleg a dobosoknál, ütőhangszereseknél figyelhető ez meg. Hát most itt van egy zongorista, egy zongoraművész, aki ráadásul ugye rendelkezik egy plusz névvel, ezt ő még a főiskolán, egyetemen kapta, ezt akkor ragadt rá, és ez így is maradt. Horváth Gábor, Steps Away, Eggman's Blues következik.

0: de közben meg mégiscsak megtesszük azt, hogy úgy van, ahogy van, jöjjünk vissza a jelenbe. Mondjuk ki azt, hogy igen. Ne csináljunk úgy, hogy azért nem, mert hogyha nem lenne, akkor amúgy igen lenne. Vegyük azt a bátorságot, hogy mondjuk ki, igen, olasz vagyok, és igen, ezt akarom. Tehát a kis versed, amely olyan, mint egy ilyen Erika írógépen írt gépelési hiba, ahhoz egyetlen egy plusz megjegyzésem lenne, bátran tedd, mondd ki, hogy ki vagy, és nehezítálj, meg gondold el, hogyha egy párkapcsolati első lépcsőt nézünk, ugye, hogy egy hölgy és egy fiatalember találkozik, és mondjuk már a kávézáson túl vannak, és ott vannak a legfontosabb szintéren, ahol a test a testtel találkozik, ott sem tehet azt a férfi partner a társával, hogy azt mondom, hogy bent is vagyok, kint is vagyok, hanem meg kell lépnünk, amely a feladatkörünkből adódik. Tehát egy pici több bátorságot, kedves Meteor!
1: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
2: Itt a Zsuffa Péter, Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Peti, és egy olyan koncertlemezre ugrunk, amit én soha nem játszottam még itt nektek. Én ezt először a Pampurik Peti barátomtól hallottam, ő felvett egy kazettán nekem sok éve. Hát nyilván azért sok éve, mert ez egy 93-as kiadványú lemez. Jack de Jonette, Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland, Parallel Realities élő koncert. 93-as, a Jazz Doornál jelent meg a lemez, dupla albumról van szó, és a második CD utolsó felvétele egy világsláger, Herbie Hancock szerzeménye, a Cantaloupe Island. Ez jön most, úgyhogy ez egy jó 9 perc 30 másodperc hosszú zene, arra lesz elegendő, hogy a búcsúmig elvezessen bennünket. Jöjjön ez a felvétel!

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke,
1: fölényes tudásom,
0: no meg eredeti frázisai,
1: és nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.

0: Itt a Zsuffa Péter, jazzklub a mikrofon mögött Zsuffa Peti. Hagytam, hogy addig szóljon, ameddig csak lehet, hogy Jadik Allah Magreben Franc, Nguyen Lia vietnámi származású gitáros játszik, és ez a lemez 98-ba vezet minket el onnan. Szóval nagyon ritkán hallgatom ezt a zenét, nagyon kemény számomra, és sok odafigyelést is igényel. Nagyon nehezen lehet háttérben meglenni vele, agresszív és tapad. Úgyhogy a figyelem tapar rajta van a figyelem, különben tényleg, ha nem figyelsz, akkor meghűlsz tőle. De csak úgy megjegyzem, lesz még felvétel innen a kivezető zenénk, a lemez kettes felvétele, a Konstantin lesz az időn túli zen, amire majd rá fog kanyarodni. Ebben az adásban azért voltak csavarok rendesen. Hát kétszer rám kellett szólni, hogy folytassam az adást, ilyen azért még nem volt. Hogy kényszerítenek a műsor készítésre. Hát finoman, de kényszerítenek. Meg olyan se volt nagyon, hogy csak úgy hirtelen betoppanjanak, hogy a Lombos Marciék. Hát eléggé húzós volt, amikor Juhász Attila Jazz Quartet Juhász Attilával és Lombos Marcival rám nyitják a stúdióajtót itt a kis békés otthonomban. Úgyhogy ez is egy érdekes pont volt. Aztán az főleg, hogy Pat Metheny után most akkor Nguyen-vel folytatjuk és vezetjük ki. Nguyen megérdemelne egy-két műsor. Csak úgy magában. Csak van egy ilyen kis érzelem, van a ellenérzésem vele, mert meg fogja hülyíteni a hallgatókat. Tehát ha nem figyelnek oda és akarják hallgatni az adást, mert arra is kell gondolnom, hogy van, aki vezet meg, van, aki más csinál, és nem úgy hallgatják az adást, ahogy én ezt készítem, hogy figyelnek minden pillanatára és minden mozzanatára, hanem van, hogy csak úgy szól. Hát akkor ez szinte elviselhetetlen. Vagy legalábbis ilyen. Miles Davisnek is vannak ilyen zené, mert nagyon sokféle előadónak vannak ilyen zené. Nem alkalmas a zene minden formája, minden szituációra. Hát ezért tudni kell alkalmazni a zenét az életünkben arra, amire való, és ott, amikor kell, arra, amikor kell. Na jó, bölcselkedek itt mi. Jön a műsor vége, de hogy jön, itt van a műsor vége. És bízom benne, hogy jól szórakoztatok a zsuffajazz.hu a weboldal. Tudjátok, kis rádió, lehet rádió műsorokat hallgatni adásminőségben, úgyhogy csak rajta. Megtisztelő figyelmeteket, megköszönöm a műsorvezető szerkesztő Zsuffa Péter. Találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra. Sziasztok!
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és az azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet, a sürgőségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Egyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt, és 21%-kal magasabb koszorúér betegség. betegség arányt mutatott. Derült napos száraz idő valószínű kevés fátyolfelhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk. Polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja.

0: megtalálnájuk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Távosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mert prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árbaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Dómban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer, 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma október 4-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 12 óra után 20,5 fok van. Ma Ferenc nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon Szent Ferenc ünnepe van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyetek ki a busztalapok!
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 4-én köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A francia latin eredetű férfi név jelentése francia. Ez a név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar, döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja, nem bírja, ha felügyelik, igényli a szabadságot. Becézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, valamint Frici. Jeles viselői Bessenyei Ferenc színész, Deák Ferenc államférfi politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc énekes, zenész, Erkel Ferenc zeneszerző, Kazinci Ferenc és Kölcsei Ferenc költők, Lehár Ferenc és Liszt Ferenc zeneszerzők, Molnár Ferenc író, Molnár Ferenc karamell énekes, Móra Ferenc és Sánta Ferenc írók, Puskás Ferenc labdarúgó, Második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, valamint Zente Ferenc színész, és ön, kedves Ferenc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajtonka, Aranka, Arany, Marina, Aurélia, Aurora, Bodor, Damaris, Edwin, Edvina, Fodor, Frank, Fremont, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zorinka, Zorka, Zóra, valamint Ámon nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A mai nap is különleges.
1: Október 4-e az Állatok Világnapja. Az Állatok Világnapja október 4-ére esik, Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napjára. Az Állatok Világnapját Magyarországon 1991-től tartják.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 4-én. Üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, amivel készültem Önöknek. 1582 az első időpontunk, október 4-én a legtöbb katolikus országban lépett életbe, a 13. Gergely pápa által elrendelt és róla elnevezett Gregoriánus naptárreform, amely szerint 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. Folytassuk a 17. századdal, 1664. október 4-én új Amsterdam II. Jakab Yorki herceg személyes tulajdonába került, és új neve New York lett. Még mindig a 17. században vagyunk, 1669. október 4-én Amsterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, németalföldi festő és rajzművész. Leghíresebb alkotása az Éjjeli őrjárat című festmény volt. Ugorjunk a 19. század közepére, 1851. október 4-én letették a budapesti Szent István templom, a későbbi bazilika alapkövét, melyet 1905. november 19-én avattak fel. 8 évet ugrunk mindössze előre, 1859. október 4-én, 57 éves korában meghalt Karl Baedeker, német könyvkiadó, az úti könyvi műfaj megalkotója. 1881-jel folytatjuk, október 4-én megszületett André Salmon, francia költő, író, kritikus. És most ugorjunk a 20. századra, 1924. október 4-én született Charlton Heston színész. Leghíresebb filmjei a Ben Hur és a Majmok bolygója. Mindössze egy évet lépünk előre, 1925-re, október 4-én gyomán megszületett Kállai Ferenc színművész, érdemes és kiváló művész. Folytassuk, 1941-jel, október 4-én született Anne Rice, amerikai regényíró, akinek nevét az Interjú a vámpírral című film óta ismeri a nagy közönség igazán. Néhányat még műveiből, a Lasher, a Múmia, avagy Ramszesz a kárhozott, valamint a Kárhozottak királynője, melyből film is készült. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. október 4-én Győrben megszületett Bán János, színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. október 4-e az Állatok Világnapja. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Hobby Radio.
1: Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
2: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. október 4-e, évközi 27. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet 33-tól 43. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura ugyan, mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta: nem olvastátok soha az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Elmélkedés. A termés Istené. A mai vasárnapon Jézus egyik legmegrázóbb és legkomolyabb példabeszédét olvassuk ebben az evangéliumban. A történetben egy gazda szőlőt telepít, majd bérbeadja és elutazik. Amikor eljön a szüret ideje, szolgákat küld a termésért, ám a munkások bántalmazzák vagy megölik a szolgákat. Végül a gazda a saját fiát küldi, de a bérlők őt is megölik. Ez a példabeszéd nem pusztán egy általános tanítás az emberi hálátlanságról, sokkal inkább egy profétai ítélet Izrael vallási vezetői felett, akik nem ismerték fel az idők jeleit, nem fogadták el a profétákat, s végül magát Jézust is elutasították és megölték. De ugyanígy ítélet és figyelmeztetés minden nemzedéknek, minden embernek, aki Isten gondviselését, szeretetét, meghívását és ajándékait természetesnek veszi, de függetleníteni akarja magát Istentől, és úgy gondolja, hogy nem tartozik neki számadással. A mennyei atya, a példabeszéd gazdája mindent megtett értünk. Olyan világot teremtett számunkra élettérként, amelyben minden megvan a boldoguláshoz és a lelki fejlődéshez. A szőlő Isten országa, az ember lelkében, a közösségekben, az egyházban jelenlévő kegyelem, amely növekedni akar és gyümölcsöt teremni. Mit kezdünk a kapott kegyelemmel? Mit kezdünk a ránk bízott élettel, hitünkkel, képességeinkkel? Egy történet szerint egy idős szerzetest megkérdezett egy fiatal testvér: hogyan lehetnék szent, hogyan szolgálhatnék Istennek? Az öreg csendben elvezette őt egy kis kerthez a kolostor mellett. Ott egy almafa állt, amelyről már leszedték a termést, de az idős szerzetes minden reggel öntözte, gondozta, törődött vele. A fiatal kérdezte: miért teszed ezt, ha már nem hoz idén több gyümölcsöt? A válasz egyszerű volt: hogy jövőre is teremjen. Az én feladatom a hűség, a termés Isten dolga. Isten nem vonja meg a szeretetét tőlünk, de azt várja, hogy válaszoljunk hívására, és elfogadjuk a tőle kapott kegyelmeket. Nem elég birtokolni az életet, meg is kell teremni a gyümölcsét. Az irgalmat, a hűséget, a szolgálatot, az imát, az igazságosságot. Jézus példázatának érdekes eleme a kő, amelyet az építők elvetettek, és amely szegletkővé lett. Ez a kő maga Krisztus. Őt az emberek elvetették, de Isten új kezdetet hozott általa. Az emberi bűn és elutasítás ellenére az Atya országa tovább épül, és minden embernek lehetősége van újjáépíteni saját életét erre a kőre, azaz Krisztusra. A példabeszéd figyelmeztet és reményt ad. Isten országa nem a kiváltságosoké, hanem mindazoké, akik befogadják a fiút és vele élnek, neki szolgálnak. Valóban gyümölcsöt terem az életünk, vagy csupán elfogadjuk a helyet a szőlőskertben. Talán néha úgy érezzük, kevés a termés bennünk, talán elbuktunk, vagy nem voltunk hűségesek, de Isten nem mond le rólunk. Ma is küldi fiát újra és újra, hogy megtérésre hívjon minket. Ne engedjük, hogy az életünk terméketlen maradjon. Minden szívből jövő ima, minden jó cselekedet olyan gyümölcs, olyan eredmény, amit Isten számon tart. A mi küldetésünk nem a látványos eredmények hajszolása, hanem az, hogy hűségesek legyünk a magunk szőlőjében, a családunkban, a munkahelyünkön, az egyházi közösségünkben. A szőlő Istené, a termés is az övé. Mi csak legyünk hűségesek a munkában, a szolgálatban. Mindenható Istenünk, te vagy a szőlőskert gazdája, aki ránk bíztad az élet ajándékát. Bocsáss meg, amikor nem hoztunk gyümölcsöt, amikor elutasítottuk szavadat és fiadat. Add, hogy felismerjük meghívásodat, és hűséges munkásaid legyünk. Tisztítsd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni kegyelmedet. Segíts, hogy életünk ne legyen terméketlen, hanem a szeretet, az igazság és az irgalom gyümölcseit hozza. Hívj minket a te országod szőlőjébe, és vezess el az örök aratás örömére. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobbirádió.hu

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Október 4-e, vasárnap. Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik szintén karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, mert filmet forgatnak. A 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Markó utca megállót. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Ma délután N2-es nosztalgia villamosan lehet utazni a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1566-ban tatár garázdálkodás. János Zsigmond 17 napon át sikertelenül ostromolván Tokajt, Szulejmán halála hírére hazabocsátotta a segítségül nyert tatárokat, kik rabolva és a lakosok ezreit rabszíra fűzve távoztak. 1896-ban átadják a forgalomnak a budapesti Ferenc József ma szabadság hidat. Megnyitják Budapesten az Iparművészeti Múzeumot, Lechner Ödön alkotása. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan borult lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 20 fok. A hőmérséklet 11 és 23 fok között alakul. A hőérzet 20 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. Körülbelül 44%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. A nap nagy részében napos idő várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadék nem várható, 220 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 22 km/h is lehetnek. A holnapi napon borult lesz az ég. Egész nap 12 és 25 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap nagy részében napos idő várható. Csapadékra nem számíthatunk. 220 irányból érkező könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 20 km/h. Holnap után, kedden többnyire derült idő várható. 14 és 25 fok között mozog majd a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadék nem várható. 150 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Időnként 20 km/h széllökések is előfordulhatnak. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 1 órától hallhatják a Gépház című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: 1000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdés jutalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdés jutalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdés jutalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a Sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neo-Style Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción. Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyolfelhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Hogy te már megint beteg vagy.
7: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
5: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
7: Patikában veszed?
5: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
8: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
14: Kedves hallgatók, szép jó estét kívánunk önöknek. Igen, ezek mi vagyunk.
15: Csákvándorai.
16: Miért pont?
14: Hát mi vagyunk. Gondolom ebből asszociált.
15: Igen.
14: Ja, és aki asszociált, nem volt más, mint Szakács Máté. Itt jó egy jót kornikált. Itt van Bojtor Zoltán is, illetve én is itt vagyok, Rauk Róbert. Hello! Zoli is kornikál.
15: És ez most hogy jött?
16: Nem tudom, hogy mindegy.
14: Nem tudom, hogy lehet ötvözni, hogy
16: Kavolna
14: várja a szabadság vándorait?
16: Című dalt. Én nekem az nagy kedvenc, de...
15: Nekem is egyébként.
14: Ez egy nagyon jó dal.
16: Nos, kedves hallgatók, ez itt a
14: Gépház. Kedves október van.
16: Föl. Igen.
14: Igen. Az feltűnt már, hogy benne október van?
16: Mert ez a Gépház. Most már ezerrel.
15: Vénasszonyok nyara. Olyan jó idő van. Október második.
14: Nem rossz.
16: Indián nyárad. Hogy mondtad Ciat, hogy vénasszony?
14: Igen, de ne legyen pejoratív az idős hölgyekkel.
15: Följelentenek engem, hogy...
14: Én feljelentelek az idős hölgyek képviseletében. Annak ellenére, hogy nem vagyok idős hölgy.
16: De még lehetsz.
14: Itt minden lehet.
16: Beszéljük az időjárásról, de nagyjából elintéztük egyébként, hogy vénasszonyok nyara van, úgyhogy mindegy, de én még szeretnék beszélni az időjárásról.
14: De miért akarsz te ennyire beszélni az időjárásról?
16: A vendégünket szeretném hátrább lögdösni, de hát mindegy. A
14: vendégünket előtérbe
15: hozzuk, mutattad.
14: Igen, tehát kedves hatók, ott kezdjük, hogy vendégünk van, mert most nem csak Szakács Máté, Bojtor Zoli és Rauk Robi van itt, hanem egy olyan vendégünk van, aki nemhogy vendégként szerepelt már jó néhányszor a Gépházban.
15: 2018-ig az egyik műsorvezetője volt.
14: Igen, tehát régi szép idők, kérem szépen.
16: Menjen, kitalálhatták most, hogy...
14: Igen, vicces, hogy most már sok mindenkinek beugrott, főleg a régi Gépház hallgató, ahogy meg új Gépház hallgató, ő most majd megismeri, ha még nem ismeri. Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét köreinkben Ócsvári Áront. Szevasz.
15: Szevasz Áron.
16: Szevasz Áronunk.
17: Sziasztok. Robi, nagyon köszönöm ezt a szép kis bemutatót, és Zolin kívül mind a Máté, mind a Robi hatalmas lelkesedéssel várt, úgyhogy ez szuper, a Zolit meg már megszoktam.
16: Én hatalmas lelkesedéssel várom a műsor végét, de... Nyilván sokaknak nem cseng idegenül a neved, és ha Ócsvári Áron név felmerül, és nem a kifű, füki, fütyi, nem tudom miről van szó, akkor valószínűleg, hogy ott kell téged keresni, hogy már megint alkottál valamit.
14: Zolit kell meg kifütyülni.
16: És ez most is nyilván így van. Például neked köszönhetjük az MBGOS könyvtára alkalmazást is, ami most a napokban, hetekben bújult meg, és most már alkalmassá vált a hangos könyvek lejátszására is, és ez tök jó, mert minden formátumú könyv egy helyen található. Ezt te alkottad, ugye?
17: Igen, igyekeztem.
14: Miért volt, hogy azt mondja az ára, hogy nem, ez teljesen téves információ.
17: Ja, gondolkoztam rá, hogy egyébként engem bevághatunk.
16: Most próbálom itt méltatni.
17: Te kiről beszélsz? Próbálod jóvá tenni.
16: Tudok, egy büntetést valakinek. Figyelj, méltass te az Ócsvári Áront, jó?
17: Ez nem is olyan nehéz.
16: Szóval, neked köszönhetjük, és ezt egy csomó platformra megcsináltad. Hát nyilván a két alapvető platform, ugye az iPhone és az Android. Az Androidon belül a Blind Share-re is elkészült, és van egy webes felület, ki ne hagyjam. Mindegyik a te nevedhez fűződik?
17: Igen, ez most már mindegyik az én művem, úgyhogy engem lehet szidni, ha valami nem működik.
14: Ha működik, akkor is szidunk. Csak úgy reflexzerűen, csak úgy sikerül.
17: Oké. Okay.
14: De egyébként nagyon
16: szépen köszönjük. És ez most nem én voltam.
14: Hát csak, hogy felveszül a kesztyűt. De nagyon szépen köszönjük. Maga részéről nagyon tetszik a felülete az egész alkalmazásnak, gyakorlatilag minden platformon. De most nagyon belecsaptunk itt a kellős közepébe.
16: És egy kedves hallgató, ha már így belecsaptunk, akkor még ezt el nem felejtem. Egy kedves hallgató múlt héten hiányolta a lejátszó bezárása gombot.
17: Hol?
16: Szerintem a hangosan lejátszónál mi nem találtunk szerintem... ilyet.
14: Mi a visszagesztust használtuk ennek a előidézésére?
17: Hát igen, most hát arra nem vagyok biztos, hogy van-e.
16: Bezárása gomb, így mi nem találtunk.
17: Én azt mondanám, hogy van ott visszagomb, hanem is lejátszó bezárása, mint így. Be lehet rakni egyébként lejátszó bezárását is, de szerintem mivel van visszagomb, az megfelel ennek.
14: Szerintem is. Az univerzális. Tökéletesen működik.
16: Felolvastam Katica levelét.
17: Ha Katica megírja, hogy ezt ő miért szeretné, akkor amúgy be lehet rakni.
16: De egy visszagombot van.
17: Meggyőzhető vagyok, meg alapvetően...
16: Működött iPhone-on.
17: Én a fejlesztő vagyok, nem én vagyok a megrendelő, úgyhogy akinek észrevétele van, az küldje a info@mbgos.hu-ra, és akkor ott eldöntik az mbgos munkatársai, hogy ezt szeretnék-e, nem szeretnék-e, és ha igen a válasz, akkor az el fog jutni hozzám.
14: info@mbgos.hu. Na mostan gondolkodom, és ezt egyfelől nehéz elhinni.
16: Ilyen nincs.
14: Igen. Másfelől ezt más vendégeknél is el szoktam játszani, és elmondom, most is elmondom, most is így van, hogy nem tudom pontosan, hogy mikor jártál nálunk utoljára. Talán valamelyik leseken csináltunk interjút veled legutóbb, 2-3 évvel ezelőtt talán, de lehet, hogy van az már 4 is borzasztóan, hogy az idő öregszünk, és az idő vasfoga megrág, meg kiköp, meg minden.
16: Nem volt... Tavaly.
14: Tavaly?
16: Szerintem Áronnal nyitottuk az évet.
15: Igen, volt valami...
17: Szerintem is tényleg.
14: Nekem hogy én ezt mennyire elfelejtettem? Hogy vele jöttük
16: az látod, mert a rossz emlékeket általában az ember kiűzi.
17: Túl sokat beszéltem biztos azért. Én csak arra emlékszem, hogy a Zoli nem volt. És olyan békésen felvettük, időben kezdtük a műsort, gyorsan felvettük...
16: Jó,
14: de mit?
16: Megy köztünk a harakiri.
17: Szerintem a webfixer volt.
15: Tényleg. A webfixer.
14: No, kezdjük itt. Azzal mi van?
17: Semmi.
14: Köszönjük, menjünk tovább.
17: Igazából...
16: Megbeszéltük.
17: Igen, így gyorsan véget ér a műsor.
14: Te gyorsulatok azt csinálni, mondj nyugodtan, mert én benne vagyok. Beszéljük, hogy vagy, jól? Webfixer, megy. Mi van vele? Igen. Semmi? Köszönjük szépen, Áron, hogy itt voltál. Várunk legközelebb is téged a stúdióban.
17: Igazából az ott megvolt ott a nagy lelkesedés, aztán annyira gyorsan változtak a weboldalak, és folyamatosan követni kellett volna őket, és az már időben, kapacitásban nem fért bele. Viszont ami ott fönt van, azoknak a 80%-a az ugyanúgy működik, tehát a YouTube feliratfelolvasó, meg a Netflixes feliratfelolvasó, az is működik, tehát ezek amúgy működnek.
14: Tehát él, működik, fölkereshető, használható, ez a lényeg. Ez több, mint a semmi. Ez az, hogy működik a dolog. Ez jóval több, mint az, hogy semmi. Szóval, kedves hallgatók, a webfixer nem halt meg. Egyszerűen csak a repertoár nem bővült. Ettől még amaz használható, amire egyébként ki lett találva.
16: Miért? Mire lett kitalálva? Azért, ha valaki nem hallotta, ugye én sem voltam itt, picit avassatok be.
17: És meg se hallgattad a műsort.
16: Ne viccelj,
17: arra készült. Lett kitalálva.
16: Igen, tehát két okom is volt. Egy, én nem voltam benne, kettő, benne voltál te.
17: Én abban a tudatban voltam, hogy legalább te vágtad, ha már nem voltál benne, de szerintem ezt is rátoltad, mondjuk a Mátéra. Na mindegy, ez már nem fog kiderülni. Na, de hogy valami értelmeset is mondjak, a... én biztos vagyok benne.
16: Értelmes.
15: Majd visszakeresem.
17: Maga a webfixer egyébként egy kódgyűjtemény, böngésző, kiegészítő gyűjtemény. Egyes weboldalaknál voltak olyan akadálymentesítési hibák, amiket ki tudtam javítani úgy az oldalon, hogy ezt nem az oldal fejlesztője tette be a kódba, hanem ha felraktad a megfelelő bővítményt, akkor az tulajdonképpen, amikor megnyitottad az oldalt, akkor felülírta, és ezzel kijavította. Például a YouTube-on vagy a Netflixen, hogyha nézel egy filmet és bekapcsolod a feliratokat, akkor gépen is felolvassa. Egy nagy hátránya van, hogyha megváltozik az oldalnak a kódja, akkor ehhez is hozzá kell nyúlni, és mondjuk ezért nem akartam például egy webáruházat így kijavítani, mert utána kivállalja a felelősségét annak, hogyha 3 nap múlva valaki meg akar rendelni egy tévét, de cserébe egy hűtő jön, mert az én javításom akkor még megjavította, de közben változott az oldal, és utána már csak elrontja. Úgyhogy igazából ezért is halt ezzel egy picit, mert...
16: Javíts meg egy tévét.
17: Tulajdonképpen, ja...
14: Igen, tehát a hűtőt is lehet nézni.
17: Tulajdonképpen naponta kéne.
14: Tényleg viszont nem lehet hűteni, tehát azért visszafelé nem kompatibilis a sztori. De egyébként teljesen érthető, tehát nyilván olyan, főként multimédiás, vagy akár olyan elemeket javít a webfixer, ahol azért nincs akkora felelősség, hogyha valami esetleg mégsem úgy sikerülne, mert hogyha most a filmben valami felirat esetleg elsikkad, vagy nem kerül fel, és ott tegye a fene, azért lehet élni. De ettől függetlenül persze ez hiánypótló, mert egyébként csak mobil készülék, ott is csak iOS-en, amennyire én tudom, ott van például felirat felolvasás, szóval mindenféleképpen jó. Ugye, hogyha programozásról beszélünk, utóbbi mondjuk azt, hogy fél évben, vagy néhány hónapban, akárhányszor valami olyan szoftvert, alkotást mutattunk be, amelyet mondjuk, hát úgymond magánfejlesztő, akár önszorgalomból, akár tényleg lelkesedésből fejlesztett, legyen az játék, felhasználói program, stb. Akkor azért, mint mi mindent hoz a modern világunk, mindig szóba kerül, hogy az alkotás hogyan készült. Nem ez az újdonság, ez korábban is szóba került, de most van nekünk egy még mindig divatosan csengő és mindig kicsi szívet megdobogtató fogalmunk, egy vadonatúj fogalmunk, nincs is magyar neve, ez az úgynevezett vibe coding. Ugye te az AI éra előtt is készítettél programokat, szoftvereket, megoldásokat.
15: Játékokat, hát nem is akár milyeneket.
14: Igen.
15: 21-es kártyajáték, vagy tilitoli.
14: De most annak ellenére, vagy épp azért, mert hogy készítettél, elragadott-e téged is ez az AI vibe coding éra, esetleg azt mondod, hogy ez nem jó. Mi a helyzet? Hogy viszonyulsz te ehhez?
17: Én abszolút támogatom, sőt engem szerintem még a kezdetek kezdetén ragadott el, vagy viszonylag hamar, inkább úgy mondom. Én tavaly előtt ősszel, akkor még csak egy kísérletezésként a Hobby Rádiónak az apját akartam összerakni kizárólag. Akkor még nem ismertem ezt a szót, meg akkor ez még nem volt így kimondva, de hogy kizárólag vibe coding-gal. Az még annyira gyerekcipőben járt, hogy akkor a...
16: A Hobby Rádió
17: hát,
16: apja a
17: ChatGPT.
14: Ne.
17: Igen.
14: Az államőt akarta összerakni?
17: Hát megpróbáltam megjavítani, de nem sikerült. Szóval ott konkrétan a ChatGPT-be másoltam be, hogy én mit szeretnék, és ő generálta le a kódot sorról sorra. És volt olyan pont, amikor annyira sok kódot generált, hogy kifagyott tőle a böngésző. Az még nagyon az eleje volt, és szerintem egy másfél hét alatt raktam össze egy ilyen nagyon kezdetleges alkalmazást, amit aztán nyilván javítottam, meg nem is tudom már mikor jött ki, talán tavaly január körül, vagy tavaly előtt év végén, már nem tudom pontosan.
16: Szerintem tavaly, mindegy... de azt mi bemutattuk.
14: Tavaly december.
16: És nagyon tetszik is nekünk, bennem az merült fel, hogy Androidra majd mikor jön ki, mert egyelőre úgy tudom, hogy csak iOS-re van, de fejezd be a mondatot nyugodtan.
17: Androidra 1-2 héten belül, reményeim szerint. Viszont amit ebből csak ki akartam hozni, hogy én akkor elkezdtem ezt kipróbálni, és igen, az még sok időbe telt, de összerakott tulajdonképpen nulláról nekem egy egyszerűbb mobil appot, azért a Hobby Rádiónál tényleg az egy egyszerű appnak minősül, még ha kódolni kéne akkor is. És én utána elkezdtem ezt jobban használni, egy idő után már nem a ChatGPT-t, hanem egy másik, egy Claude nevű AI-t, igazából azt ajánlják még talán mindig kódolásra a legjobban, bár most már a többi is nagyjából ugyanarra a szintre feljött, de amikor én elkezdtem így jobban használni, akkor a Claude volt talán a legjobb. Én azt kezdtem el kutatni, hogy oké, hogy idézőben vibe kóddal megmondom, hogy mit csináljon, de hogy utána én hogyan tudom azt felgyorsítani, hogyan tudok olyan megoldásokat adni neki, hogy utána azt ne kelljen mondjuk 10-szer letesztelni, csak 4-szer. Én ezt tanultam meg elég sok kísérletezés alatt, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, és amúgy szerintem bámulatosan fel tudja gyorsítani a munkát. Nyilván azoknak is, akik nem programoznak, ők is össze tudnak vele rakni dolgokat, de ott azért sajnos ki tudnak maradni dolgok, mert aki nem tanult ilyet, nincs benne gyakorlat, az egyszerűen nem gondol bizonyos dolgokra. Az AI meg maga hát próbál okos lenni, de azért sok mindent kihagy meg. Bele tudja vinni az erdőbe a vibe kódert, viszont akinek van fejlesztői múltja, az talán egy picivel jobban meg tudja határozni azt, hogy milyen irányba kell elmenni. Akkor is tud hülyeséget csinálni az AI, tehát hogy ez nem 100%, de nekem például eszméletlenül felgyorsítja a munkámat. Például a hangos könyvtárhoz volt olyan, hogy olyan modult kellett fejlesztenem, amit én előtte abban a mondjuk programozási nyelven soha nem dolgoztam. Az, hogy azt az AI segítségével közösen össze tudtuk rakni, az nekem egy hatalmas segítség volt.
14: Itt, amikor azt mondod, hogy felgyorsítani, hogy ne kelljen annyit tesztelni, akkor te az AI számára, aki az utasításkészletekre, promptokra gondolsz? Vagy olyan fogásokra, olyan megfogalmazásra, ami ezt elősegíti, hogy ne csináljon annyi hülyeséget az AI?
17: Promptokra, bár egyébként azokat meg tudja kerülni, tehát egy kicsit olyan, mintha egy kisgyerekkel vitatkoznál, hogy ezt nem csinálhatod, nem öntheted le magadat vízzel, oké, nem öntöm le magam vízzel, de mondjuk teával igen, mert azt nem mondtad, hogy teával sem. Ha. Ő ezt azért meg tudja kerülni, viszont én nem csak ezt csinálom, hanem különböző ilyen háttérteszteket futtatok, amikor egy részfeladattal elkészül. És szerintem ezt sokan ezt felejtik el, hogy oké, megad egy promptot, ami remélhetőleg jó, de legyenek olyan tesztek, amiket mondjuk nem enged el, és hogyha jön egy új funkció, azok a tesztek akkor is lefutnak, és hogyha azok elromlanak, mert valamit elrontotta az AI, akkor meg lehet állni, hogy ez miért romlott el, ezt miért írtad ide, és akkor nem feltétlen marad mondjuk egy hiba benne a kódban, ami később egy teszteléskor jön elő, és mondja a felhasználó, hogy de hát ez eddig működött, most nem értem, miért nem működik. Szerintem ez a titka.
14: Ez maradjon koherens, ha jól értem, mikor fejlesz, hogy amikor egy új funkciót beleintegrálsz, vagy implementálsz, akkor az ne ütközzön a régivel, vagy akkor csinálj azok a teszteket meg, hogy ne felejts el, hogy az már egyszer jó volt, és maradjon akkor is jó, amikor igen, bővül. Ha. Tehát akkor te azt mondod, mint korábban is programozással is foglalkozó fejlesztő, inkább maradjunk a fejlesztőnél, hogy ez inkább előre vitte a munkádat, mert itt ugye nyilván rengeteg ilyen apokalipszis szik van, most nem az, hogy feltöri az éjjel a világot és mind meghalunk, hanem az ennél is relevánsabbak, hogy a programozók előre esetleg elveszi a munkát. Most azt mondják leginkább, hogy a pályakezdő programozók vannak talán a leginkább veszélyben, most te nem annak minősülsz értelemszerűen, de akkor te azt mondod, hogy ez neked inkább segítette a munkádat, mint sem hátráltatta?
17: Nekem abszolút segítette, és szerintem nagyon sok fejlesztő túljutott azon, hogy elveszi a munkámat, és inkább elkezdi használni. De az tény és való, hogy egy pályakezdőnek sokkal nehezebb a dolga, főleg úgy, hogy egy pályakezdő junior, vagy akár az egyetem alatt, hogyha kaptunk egy feladatot, azt a színvonalat, amit mi akkor meg tudtunk csinálni, azt az AI simán lehozza. Én nem tudom egyébként, hogy pályakezdőként most mit csinálnék, talán azt, hogy próbálnék minél többet megtanulni, és nem is magát a kódolást, hanem magát a hátteret, a gondolkodásmódot, mert szerintem ebből lesz az elkövetkező években, ki tudja meddig persze, erre lesz még igény, hogy oké, megírattam az AI-jal a kódot, én egy cégvezető vagyok, összeraktam, hogy hogyan akarom mondjuk a számláimat menedzselni, de szeretnélek téged megkérni, hogy nézd át, hogy mit csináltam, mert félek kitenni az internetre, mert mi van, hogyha van benne valami sebezhetőség, vagy nem tudom, a jelszavakat szövegesen tárolja, és akkor azt vissza lehet olvasni, vagy bármi ilyesmi. És erre szerintem szükség lesz még elég sokáig, de igen, az tény, hogy a pályakezdőknek most nagyon nehéz.
14: Pont arra érdemes rávenni most a pályakezdőknek, hogy az AI által még mindig gyakran elkövetett szarvas hibákat, vagy akár kevésbé szarvas hibákat, inkább nehezen detektálható hibákat próbálja ő maga detektálni, meg megtalálni. De most van ilyen munkakör már, aki azzal foglalkozik, hogy az AI, sőt, ez most elég nagy keletje van, hogy az AI által írt kódokat javítja, és azokban hibát keres. Ez most egy gyakorlatilag funkcionálisan ezt szülte, ez az új trend, ami most éppen trend. Mi lesz magukkal, az AI-okkal, meg hogy ez mennyire fog beépülni, mert mindenki azt mondja, hogy mindenhová és minden szegmensre beépül. Hát ezt majd nyugtával a napot szerintem. Már ez messzire.
17: Abszolút, mert olyan iszonyat költsége van az AI-nak. A legtöbb AI fejlesztő cég most önti bele a pénzt, mert hogy ez az új dolog, amit nagyon kell, és nem tudom, hogy hova fog ez futni. Olyat is hallottam, hogy ki fog pukkadni a lufi, olyat is, hogy nem, mert meg fogják oldani, hogy ezek a modellek sokkal kisebb erőforráson is fussanak. Nem tudok jósolni. Tehát, hogy tényleg nem tudom, hogy mi lesz.
14: Ezen képzelem el, hogy egyszer csak kitalálják, hogy hopp, még sincs AI, tehát ami egyszer már meg lett alkotva, az nem tudom, a legfeljebb szegmentálódik az egész, és néhány cég esetleg hát bele bukik.
17: De mondjuk, ha annyira drága lesz, hogy a cégek nem engedhetik meg maguknak, tehát ez is lehet egy érdekes kérdés, hogy eljöhet-e az a pont, hogy annyira drága lesz, hogy a nagy cégeken kívül igazából senki nem fogja ilyen mértékben használni az AI-t, mert azért most sokszor nem annyit fizetünk, mint amennyi a valós költség, hanem ezzel próbálják a cégek minél több embert megszólítani, meg magukhoz hozni, hogy próbálják olcsón tartani az árakat. Ez is egy érdekes kérdés. Nekem volt olyan, hogy mondjuk egy, nem tudom, 4 órára leállt az AI, mert valami hiba volt. És benne voltam egy fejlesztésben, meg ott akkor minden leállt, és nagyon rossz volt, komolyan olyan volt, mint amikor elmegy az interneted, és a fél világ így elveszik. És én akkor inkább elmentem falat mászni, és pont azon gondolkodtam, hogy amúgy, ahogy ugye tartják ezt a digitális detoxot sokan, és amúgy ez egy tök jó dolog, ugye ez az, hogy kikapcsolsz mindent, és nincs számítógép, nincs e-mail, nincs messenger, hogy lehet, hogy kéne mondjuk havi egy napot AI detoxot tartanom, hogy semmihez nem használom az AI-t, és tényleg valami teljesen más dolgot csinálok. Nagyon furcsa volt ez az érzés, miközben nyilván még azért, ha kell, tudok kódolni, ha kell, nem probléma nekem mondjuk megfogalmazni egy e-mailt, és nem az AI-t megkérni, hogy akkor ezt fogalmazd át, javítsd ki.
16: Miért te megkéred egyébként? Volt már erre precedens?
17: Én szoktam rá használni, igen, persze. Nem arra, hogy nulláról írjon meg egy e-mailt, és küldje is el, és minden nélkül elküldje, hogy ez a legtökéletesebb, és annyira büszke vagyok rád, hogy te ezt megcsináltad, de elmondom a hibákat, amik tények, és nem vélemények, és hasonló AI frázisok, tehát én ennyire nem. De mondjuk, hogyha összerakok egy levéltervezetet, megadom, hogy ez ilyen stílusban szeretném, hogy megírd, arra például szoktam használni, hogy megírja, átolvasom, kihúzok belőle egy-két bekezdést, vagy hozzáírok még valamit. Én egy közös munkára használom, de igen. Meg például, hogyha angolul kell levelet írnom, akkor például ez tök jó, hogy én megírom nagyjából, de mondjuk nem biztos, hogy használnám azokat a kifejezéseket, amiket belerak az angol levélbe, és szerencsére ugye tudok angolul, tehát értem, hogy mit rak bele, nem csak elhiszem, hogy ő mit írt bele. Sokszor van az, hogy azt értem, hogy sokkal gördülékenyebb, sokkal jobb a levél.
14: Ezt lehet ötvözni is, tehát valaki teszem, azt megírja magyarul, és angol levelet kér belőle, tehát ez egyszerre fordítás és fogalmazás, tehát eléggé, majd hogy nem korlátlan a felhasználási módozatok tárháza. Tehát itt is fontos az.
17: Igen, ez már nem a DVD játékos szint. Nem tudom, ez megvan-e nektek.
14: Jó, ez a DVD játék?
17: Egyik DVD lejátszóhoz a kézikönyvet valami fordító programmal fordították le, és konkrétan berakták, hogy csináld meg a magyar nyelvet, de nem foglalkoztak vele semmit, és hát a DVD playerből DVD játékos lett, és már nem emlékszem pontosan, de az egész szöveg ilyen volt, tehát ha rákerestek az interneten, biztos vagyok benne, hogy még fönn van valahol, és akkor idézgették, hogy milyen mondatot vajon miből hozhatta. A teljes elborult szöveg lett. Volt, ami még én sem értettem, tehát semmi értelmetlen volt.
14: Használtam annak idején 2006-7 körül, amikor nem volt ennyi fordító, mint a Microsoft Translator, meg Google fordító, minden, pláne nem AI, szó nem volt ilyenekről. Bár van, aki mondta itt már nálunk, hogy 2007-ben is volt chatbot, és hogy az is biztos jó.
17: Így
14: volt.
17: Van.
14: De most nem erre gondolok, hanem még volt egy helyben futó, biztos több is volt, én egyet használtam, Neurotran, így írták a nevét, ez egy fordító program volt, teljesen helyben futott, egy kis, hogy is fejezem ki magam szépen, alacsony teljesítményű kis Pentium 3-as gépen, tehát egy tényleg, és nyilván nem volt olyan szintű, közel sem a fordítása, mint most egy AI fordításnak, de egy játéknak a readme, tehát a tájékoztatóját azért ráengedtem, 10 perc alatt végzett vele, és hát nyilván nagyon sok furcsa magyar mondatszerkezetet produkált, meg olyan volt, amilyen, de arra jó volt, hogy legalább helyek közben megértsem. És ez helyben futott. Ez csak így eszembe jutott, hogy azért voltak ezeknek a hőskorában azért voltak érdekes fejlesztések.
17: Abszolút. És hogy ezzel kontrasztba állítva az egyik projektem, amit már biztos sokan ismertek, ez az itszemle.hu, ami egyébként a géphez előtt 7 és 8 között hallható is a Hobby Rádióban. Én ezt egy kísérlettel indítottam el évelején. Az volt a feladata, hogy kiválasztottam 5-6 olyan podcast csatornát, ami direkt angol nyelvű, de lehetett volna egyébként más nyelvű is, de az angol nyelvűekből választottam, ami kifejezetten a látássérülteknek a informatikai újdonságairól szól, és minden nap végigmegy rajta a szoftver, a podcastból csinál egy leíratot, és a leíratból az AI ír egy cikket. És az a nagyon érdekes, hogy nyilván van benne egy-két olyan szófordulat, vagy egy-két olyan mondat szerkezet, ami picit furán hangzik, de egyébként most már nem annyira fura, tehát hogy egy közepes minőségű sajtóterméknek elmegy. Én azt mondtam, hogy én egyáltalán nem akarok ezekbe belenyúlni, meg nem akarom korrektúrázni, meg nem gondolom, hogy ez egy sajtótermék, ez inkább egy kísérlet, meg arra készült, hogy akit érdekel, az elolvashassa, hogy mi újság a nagyvilágban, milyen újdonságok jönnek látássérülteknek. Arra szerintem tök jó. Én is megdöbbentem azon, hogy jó prompttal, meg nyilván mutattam neki néhány példát, mennyire jól tud fogalmazni az AI.
14: Egy ilyen egyszerű összefoglalásnak, majdnem tudósításnak elmegy. Tehát kijelentő mondatok, az, hogy nyilván több tagú, jól tagolja, miről szól az adott podcast, vagy az adott podcastnak az adott része, van kis háttérinformáció, azt általában a zárójelben közli. Szerintem fantasztikus.
17: Igen, itt nem csak fordítást csinál, hanem háttérben kutat is, tehát amiről szó van, rákeres az interneten, megnézi, hogy megtalálja a weboldalt, ha igen, akkor belinkeli, utána néz, hogy az az info, amit ő kiszedett, az valóban létezik-e. Próbáltam nyilván itt a hallucinációt lecsökkenteni, de persze simán benne van, hogy ír hülyeségeket is. Úgyhogy visszatérve így az alap AI kérdésedre, én abszolút támogatom az AI-nak a térnyerését, de nyilvánvalóan ezt ésszel és okosan kell használni, és tetszett a Robi a példád. Azt hiszem, hogy a kést lehet jóra meg rosszra is használni, valami ilyesmi példád volt.
14: Aha.
17: Ez szerintem nagyon jól megfogalmaztad. A
16: kés az ennyi.
17: Látod, én hallgatom a műsort.
16: Köszönjük szépen. Azért ez a gépház respektjét emeli, hogyha Áron te is hallgatod. Ezt köszönjük szépen. Én tennék egy javallatot, csak hogy ilyen ízesen fejezzem ki magam. Hallgassunk meg egy zenét, és aztán térjünk rá műsorunk lényegi lényegére, amelynek lényegét Áron fogalmazza meg, mármint a lényeget.
14: Aztán után.
5: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.
2: Kedves hallgatók, itt van a gépház. Zene bizony, és ott folytatjuk, ahol zene előtt abba hagytuk. Ugye próbáltuk volna rábírni Áront itt zene alatt, hogy ő is énekeljen nekünk zene bónuszként, de elzárkózik ettől a lehetőségtől, pedig azért itt
3: mindannyiunk körömére volna. Talán.
2: Mert hogy, kedves hallgatók,
4: ez a prémium szolgáltatás.
2: Ez már fizetős, igen, nem úgy megy. Ez már az Áron Pro, az arra elő kell fizetni. Pro Plus, szóval hogy...
3: Ultra
5: Pro Max.
2: Pro Max, Ultra Plus, Pro Max, Plus Max. Mit tudjam én?
3: Jó.
2: Kedves, jó. Szóval, itt vagyunk. Hát,
4: és nincs próba verzió.
2: Nem lett volna elég világos. Itt vagyunk, négyen vagyunk. Régi, nagyon kedves vendégünkkel, aki most ugyan vendég, de időben nem csak vendég volt, hanem műsorvezető is. Ócsvári Áronnal vagyunk itt, beszélgettünk egy jót, és most folytatjuk, de immáron egy konkrét Áron által fejlesztett applikációval.
3: Igen, nekem az Áron FE kell, ha már itt tartunk, mert
2: a rajongói
3: verzió? Fergetegesen jó dolog ilyen.
2: Fergetegesen jó. Vagy azt is mondtam, hogy fe, de jó ez az alkalmazás. Szóval, kérem szépen... Ennek a szoftvernek a neve Audio Nav, tehát mint navigáció, Audio Nav.
3: Azt hittem, izé, viszi az adódat, meg ilyen Audio Nav.
2: Viszi hát, Audio Apec, régi szép idők.
3: Az volt, hát Áron, egy Apec Launcher.
2: Tényleg, az egy androidos kezdőképernyő volt, Apec Launcher.
3: Na jó.
2: Áron, szóval... mesélj egy kicsit ennek az applikációnak a születéséről, mesélj a motivációidról, egy kicsit, meg nyilván arról, hogy mire jó ez, és hol érhető el, esetleg hol lesz elérhető a későbbiekben. Hát, ha valaki még nem ismeri, és innen a gépházból ismeri majd meg, sőt, ez azért nyilván lesznek.
3: Valószínűleg sokan így vannak ezzel. Audio Nav, Audio Navigáció, ennyit tudunk, illetve én egy picit többet, ha nem is sokkal, de akkor mesélj, mi ez?
4: Ez egy mobil alkalmazás, de egyébként van webes verziója is, az audionav.hu oldalon bizonyos dolgokat el lehet belőle érni. Ez egy kísérletként indult, össze szerettem volna rakni magamnak egy olyan appot, ami jelzi azt, hogy mikor jön egy adott jármű, és hogyha felszálltam, akkor hol kell leszállni. Arra voltam kíváncsi, hogy ezt mennyire lehet jól megoldani a jelenlegi technológiával. Itt nyilván az AI is benne volt, de ez csak a kódolás szintjén, mert azért az információkat nem az AI adja, hanem azok külön forrásokból jönnek. Igen. Illetve volt egy haverom, aki arra panaszkodott az egyik távolsági buszán, hogy ment A-ból B-be, és hogy nem tudta, hogy hol kell leszállni, és a bemondást azt nem lehetett hallani rendesen. Úgyhogy ezek így összeadódtak, és ezért vágtam ebbe bele. Amit
3: én múltkor akkor használtam, amikor nem volt konkrétan utastájékoztatás audio formában, tehát nem volt bemondás, igen.
4: Igen.
3: Sokat segített akkor.
4: Ez tulajdonképpen, ennek nagyon örülök. Ez tulajdonképpen pont ebben segít, vagy ebben is segít. Budapesten az összes megállót, meg az összes járművet ismeri. A vidékiekből sajnos kicsit korlátozottabb, de azért a nagyobb városokat, a volánjáratokat, a vonatokat, azokat mind ismeri. És azon dolgozunk, hogy ez kibővüljön, és mondjuk egy kisebb településnek a helyi járatait is ismeri, azt még jelenleg nem mind ismeri. Illetve Budapesten valós idejű a követés, tehát hogy nem csak a menetrendet ismeri, hanem a BKK-nak van egy olyan lehetőség, amin keresztül azt is látom, hogy egy adott jármű éppen hol tart, tehát kvázi, mint hogyha a futárt figyelném. Vidéken, kisebb városokban ott meg a menetrend alapú figyelés van, tehát hogyha késik egy vonat másfél órát, azt ez az applikáció nem fogja jelezni sajnos egyelőre még. És amit tud, hogyha mondjuk állok egy megállóban, akkor be tudom állítani, hogy szóljon, amikor mondjuk a 7-es busz beérkezik, és akkor szól, és hogyha előtte elmegy még 4 busz, azt nem fogja jelezni. Nyilván, ha mondjuk egy megállóba egymás mögé több jármű is beáll, akkor azt nem tudja megkülönböztetni, tehát hogy ez teljesen nem oldja meg a problémát, de ha látom azt, hogy még 4 perc múlva jön a 7-es busz, akkor nem kezdem el kérdezgetni, amikor a 8-e, azt hiszem az is van, ott a 7-es környékén, a 8-e beállt-e, mert látom az applikációban, hogy az enyém még biztosan nincs itt. Úgyhogy erre
3: egy jó Astoria megálló, több is van ilyen villamos, ott is van
4: 78,
3: van repülőtéri járat, ugye az a 100-e, talán minden, tehát ott be tud állni talán három jármű is egymás mögé.
4: Igen, sőt, én azt hiszem talán a keletinen jártam úgy, ott megállt nem is tudom hányas busz. Mondták is, hogy hányas, én meg úgy voltam bele, hogy hát minden busz zugló felemegy, jó lesz ez, felszálltam, és a következő megálló az a Hősök tere volt, szóval teljesen máshol lyukadtam ki, nyilván ebben például tud segíteni az applikáció, illetve, hogyha felszálltunk egy buszra, akkor a GPS alapján tudja követni azt is, hogy merre járunk, kiválasztjuk, hogy melyik buszon vagyunk, és akkor a megállókat is tudja bemondani nagyjából ugyanakkor, amikor beérkezünk, tehát egy kicsit hamarabb bemondja, mert azért a GPS nem méterpontos, de mondjuk egy 30 méter pontosságban azért elég jó, tehát a megállókat is be tudja mondani, illetve tud szólni, hogy hol kell leszállni, és hogyha túlmész, akkor jelzi, hogy túlmentél, és szállj le a következő megállónál.
2: Előtte is szólt egy megállót.
4: Igen.
2: Olyan, aha, tehát mondjuk ez ilyen riasztás funkció, akár rezgéssel, akár valami felugró ablakkal, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy szóval,
4: igen,
2: hogy
4: értesítést küld, illetve használja a beszédhangot, ami van a telefonon feltelepítve, azok közül ki lehet választani, hogy melyiket használja, és azt a háttérben bemondja, akár mondjuk telefonálás közben is, tehát hogyha te telefonálsz, akkor is hallod közben, hogy mondjuk a következő megállónál szállj le.
3: Vagy lezárt képernyőnél.
4: Így van, vagy lezárt képernyőnél is. Jelez az utolsó előtti megállónál, hogy a következőnél szállj le, illetve amikor beérkezik a megállóba, akkor is jelez, és hogyha túlmegy, akkor is egy idő után jelez, mondjuk akkor már késő, de jelez, hogy túlmentél. Igen.
2: Esetleg anélkül, hogy tudnám, igen, hogy mente, én bevallom, nem próbáltam még ki az applikációt, de nem tudom, ez benne van-e, csak egy ilyen kis kósza ötlet, hogy ugye előfordult, hogy valaki mondjuk, ha hosszabb busz vagy vonat utakat tesz, akkor mondjuk elbóbiskol, elalszik, véletlenül sem magamra gondolok, hát én soha nem szoktam ilyet.
3: Na.
2: De hogy ha beállítok egy megállót, és mondjuk az előttinél, vagy a megállófél közel, mondjuk egy ilyen, mint egy ébresztés telefont, egy ilyen rezgés és hangjelzés kombót is lehetne esetleg, hogy riasztal, hogy leszállni kell. Esetleg egy ilyen, nem tudom, van-e benne ilyen, nem tudom, ez mennyire megvalósítható, de szerintem ez egész jó lenne.
4: Ilyen meg nincs benne, de megvalósítható egyébként, ez tök jó. Nagyon nehéz volt az alkalmazást tesztelni, mert folyamatosan utazni kellett hozzá. Szerintem ez benne a legnehezebb, és sokféle járművön kell utazni, tehát oké, Budapesten már működik, de mi van, ha vonatra ülök, mi van, ha távolsági buszra ülök, mi van, ha olyan helyen vagyok, ahol nem lát semmit, mi van, ha a metrón ülök, ahol nincsen GPS, szóval egy csomó ilyen dolog van benne, és például én még nem voltam ebbe a szituációban, hogy egy hosszú buszúton kellett volna jelzés, de egyébként lehet simán.
2: Tök jó. A webes verzió nyilván az nem utazásra készült, nyilván nem arra, hogy a buszon vigyem magammal, bár nyilván most laptoppal lehetne, de nyilván nem ez az elsődleges célja. Tehát mit lehet ott csinálni?
4: A webes verzióban meg lehet adni egy címet, és akkor az ahhoz közeli megállókat kilistázza, meg lehet nézni ott is a járatokat, hogy mikor indul. Ott is lehet figyelni azt, hogy egy járat mikor érkezik be a megállóba. Tehát ha mondjuk tudom azt, hogy az én megállóm előtt mondjuk három megállóval, ha megérkezik a busz, akkor nekem elég elinduljak, akkor arra például lehet jó, illetve amiről még nem esett szó, hogy egyrészt lehet a különböző városokat böngészni, tehát nem csak a környezetünkben lévő megállókat tudjuk megnézni, hanem akár a városot, tehát tudunk egy másik várost is választani, mind az alkalmazásban, mind a webben, úgyhogy ezt is meg lehet, tehát hogyha mondjuk elmegyünk egy másik városba, akkor a másik városnak a menetrendjét is meg tudjuk nézni, vagy a megállóit, úgyhogy ezt is lehet csinálni a webben, illetve ami az applikációban van alapvetően benne, hogy létrehozhatunk saját útvonalakat is, például, hogyha elmegyünk valahova, mondjuk a munkahelyünkre, mondjuk, hogy hogyan kell otthonról a munkahelyre, akkor különböző pontokat tudunk rögzíteni, ahova szöveges információkat írhatunk be, és hogyha megközelítjük azt a pontot, akkor azt a szöveges információt lejátsza, vagy akár azt is beállíthatjuk, hogy mondjuk ezen a ponton szállj fel egy járműre, ha elérjük azt a pontot, akkor bemondja, hogy melyik járműre kell szállni, az mikor jön, tehát valós időben, hogy mikor jön a következő, meddig kell menni, és hogy nagyjából mikorra ér oda.
2: Tehát ilyen
4: ezeket mind elmondja. Sárnoknak
2: ilyen útjelzőket és információkat tudunk elhelyezni, amelyet a szoftver az alapján ismer fel, hogy éppen merre járunk.
4: Így van, igen. Úgy hívják ezt, hogy hangos térkép, vagy hívták így is. Régen, aki még ismerte a vakinfo.hu oldalt, ott voltak ilyen térképek kirakva, hogy mondjuk hogy kell átjutni az egyik busz megállóból a másikba, vagy valami nagyobb helyre, hogyan lehet eljutni. Igazából ez adta ezt az ötletet is. Egyelőre csak mindenki saját magának tud létrehozni útvonalat. Az útvonalakat amúgy a webben tudja szerkeszteni, ott nem tud új pontot felvinni, de a szövegeket át tudja írni, illetve az a terv, hogy, és ez már folyamatban van, az a terv, hogy lesznek publikus útvonalak is, például mondjuk Budapesten a 1-es villamostól, hogy lehet eljutni az MVGOS-hoz, vagy akár a Hermina Egyesületbe, vagy a VGK-be, vagy bármelyik. Igazából első körben az ilyen nagyobb látássérülteket foglalkoztató helyeket szeretnék felvenni. Eddig, akiket megkérdeztem, mindenki nyitott volt erre, úgyhogy remélem, hogy mindenki az lesz. Ezt nyilván nem csak Budapesten lehet megcsinálni, hanem bárhol az egész országban. Uh-huh. Tehát ez lenne a cél hosszú távon, hogy mondjuk minden városban a vakos egyesületekhez el tudjak jutni, mondjuk legalább.
2: Aztán később bárhol. Tehát a térképeket gondolom korlátlan számban lehet létrehozni.
4: Hát igen, csak itt ugye az a nehéz, hogy itt ugye a különböző vakos támpontokat ugye beleírja az ember.
2: Meg ellenőrizni.
4: De persze elméletben. Hát egyrészt ellenőrizni, meg másrészt azért nagyon sokra nem fognak elkészíteni publikusan útvonalakat, de igen, mondjuk egy nagyobb helyekre akár simán lehetne. Úgyhogy van egy saját ilyen távlati térképe? Cél, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire.
2: A saját térképeket azt gondolom nem készüljük szinte, hanem felhő alapon távoljátok el egy felhasználói fiók az Audiónaphoz, ha én jól értem, ahol a te saját privát cuccaid, meg az én így saját van. Privát cuccaim lesznek.
4: Így van, igen, ezeket a felhőben tároljuk, mindenkinek az első indításkor létre kell hozni egy fiókot, de be lehet lépni Apple-lel, meg Google-lel is, igazából csak egy név, e-mail cím és jelszó kell, nem kérünk be semmilyen egyéb adatot, ami személyes adat lenne, és hát nyilván igen, tároljuk a saját útvonalakat azokat felhőben, ugye a GPS koordinátákkal együtt, szövegekkel együtt, és igazából ennyi. Meg hát ugye a különböző járműadatok is a felhőből jönnek.
2: Uh-huh. Ez most, tehát akkor webben, illetve iOS-en érhető el tesztverzióban? És mi a helyzet a Droiddal?
4: Jelenleg már az iOS is kint van. Amire lemegy az adás, addigra remélhetőleg már kint lesz. Az Apple-nek az utolsó jóváhagyására várok, úgyhogy ez, én bízom benne, hogy egy-két napon belül kint lesz. Illetve az Android is már elég jó állapotban van. Ez egy-két héten belül az is elérhető lesz. Első körben most lesz egy publikus teszt az audionav.hu-ra. Amikor ez elérhető, akkor ki fog kerülni mind a két link, és akkor ki lehet próbálni. Az Androidnál a publikus teszt igazából megnyílik ugyanúgy a Play áruház, ott nem kell semmit telepíteni, csak el kell fogadni, hogy ez egy tesztverzió, és hogyha ez kimegy majd élesbe, akkor át is vált a rendszer, tehát azzal nem is kell a felhasználóknak semmit csinálni. Az Apple-nél meg egy-két napon belül elérhető lesz.
2: Óriási, nagyon ígéretes.
3: Hát akkor nézzük meg, hogy mennyire ígéretes.
2: Nézzük meg.
3: Próbáljuk ki a gyakorlatban, bár a gyakorlat annyiból nehéz, hogy most itt ülünk a Gépház stúdiójában és nem mozgunk.
2: De mondjuk Zoli, ha te elmennél...
3: Te is elmehetnél. Nem mondtam ki, hogy hova. Nem mondtam ki, Robert.
1: Hát ez egy kis esti villamosozás.
3: Nem szeretnék,
4: kis
3: mert
4: hét, akkor az jót tesz.
3: Benneteket sem lehetne hallani, de...
4: Az alkalmazásért hogy... bármit megteszek.
3: Azon túl, hogy felszálltam egy járműre, ezt nem tudom megnyomni, de járművet figyelhetünk, és ezt akartam is kérdezni, mondjuk valaki, teszem az Debrecenből, kíváncsi arra, hogy a 4-es metró a keletiből mikor indul, és hogyha mondtad, hogy más várost is lehet figyelni, illetve járműveket, hogyha én ott úgymond szimulálom az adott várost, Budapestet, és ott megkeresem a 4-es metrót, és hogy a keletiből indul Kelenföld felé, akkor én tudom követni valós időben a megállóit? Hogy nekem azt bemondja Debrecenben?
4: Igen.
3: Ennek a világon semmi értelme, de ha valaki ezt szeretné, akkor megteheti. Tehát Robi, tudsz követni.
2: Lehet mert... olyan szitu.
4: Ennek így nincsen, de hogyha te...
2: Valaki segítséget kér, fölhív telefon, hogy nézzem meg gyorsan, mert nem tudom megnézni. Jó, persze beizetnék egy menetrendes oldalt is, de ez mégiscsak jobb, mert egyből látod, hogy mikor kell ott lenni. Nem rossz ez, nyilván nem azt mondom, hogy annyira releváns, de... lehet ennek haszna.
3: Lehet itt jogosultsága, no.
4: Illetve ha feljössz Debrecenből, akkor lehet az, hogy már elindultál Debrecenből, és arra vagy kíváncsi, hogy a keletiből, mondjuk a 4-es metróval a Móricig mennyi idő alatt jutsz el, hány megálló van ott, tudod nézni.
2: Sőt, mi több, arra is jó, hogyha feljössz Debrecenből, rögtön meg tudod nézni, hogyan mehetsz vissza.
3: Kedves hallgatók, nem kedves Rauch Robertet hallják. Ez a kedves Rauch Robert, ő az, ott vigyorog, de mi nem törődünk vele, hanem kinyitjuk az alkalmazást és megnézzük.
5: Braille képernyőbevitel. AU2DIONAV.
3: Egyben írtam be, hogy Audio NAV. Tehát Audio NAV. És nézzük, ki tudom-e nyitani.
5: Braille képernyőbevitel leállít. Audio NAV megnyitása. Jelzés. Leszállás. 10 járat indul a közeledben. Szóköz. A fejlesztőtől. Audio NAV. Verzió 1.0. Tesztelen. Bemondások átdolgozása. Vonatok jobb kezelése. Haladás közben sebesít kijelzése. Jelzett hibák javítása. Folytatás. Gomb. Visszajelzés megosztása. Folytatás. Gomb. Audio NAV. Leszállás.
3: Leszáll. Mi az ilyen kalauz, ilyen régi leszállás? Mi ez a leszállás?
4: Ezt most nem tudom, hogy hoztad elő. Nem lehet, hogy beragadt egy értesítésed?
3: Lehet.
5: Szállj, megérkeztél a megállóba. Szállj le a járműről. Rendben. Gomb.
3: Ja.
5: Közeli indulások.
3: Akkor ezt itt eltüntettük, és megjelent előttünk az alkalmazás teljes valójában.
5: Közeli indulások. Címsor. Kedvencek. Gomb. Hol vagyok? Megmondja a címet és a legközelebbi megállót. Gomb. Irányfigyelő. Kapcsológomb. Ki. Keresési sugár. 400 méter. Állítható.
4: Na, például, bocs, ez az irányfigyelő, ez egy nagyon érdekes dolog. A Vaknavinak van egy ilyen levelező listája, és oda beküldtem, lehetett ott tesztelni az appot, és ott írták, hogy szeretnének, többen is írták, hogy szeretnének egy olyat, hogyha elindulnak egyenesen, akkor jelezzen az app, hogy eltértünk-e az egyenestől, vagy nem. És kétféle hangjelzéssel jelez. Igazából ezt így kísérletből beraktam, még én sem próbáltam így valóságban, hogy ez ténylegesen mennyire tartja az egyenest. Ha valaki szeretné, akkor kipróbálhatja. Nagyon nehéz az, hogy ugye mihez képest van az egyenes, tehát ez tényleg csak egy ilyen kísérlet, de be lehet kapcsolni, és akkor lehet figyelni azt, hogy mennyire megyünk egyenesen.
3: Tök jó.
5: Irányfigyelő, kapcsológomb, ki, keresési sugár, 400 méter, állítható.
3: Ezt tudjuk állítani, hogy milyen körzetben keressen.
5: Felszálltam egy járműre, már felszálltál, igen. És a leszállásodat szeretnéd figyeltetni, gomb.
3: Felszálltam egy járműre, ugye én például ezt alkalmaztam akkor, amikor a villamoson nem volt hangos utastájékoztató, alias bemondás. Tehát beléptem, felszálltam egy járműre, megadtam, hogy X villamos ebbe és ebbe az irányba, és azonnal megtalált.
4: És hogy hol szeretnél leszállni.
3: Navigáció alapján, igenis, hogy hol szeretnék leszállni, és jelzett.
5: Járatkeresése, 3 pont, szövegmező.
3: Így nyilván rá tudunk keresni a már emlegetett 4-es metróra, vagy bármire.
5: Szűrés, jelenleg, összes, kopincs a szűrő megnyitásához, gomb. 400 méter körzetben felsorolási jel 10 járat. Méki Imre uszoda, 125 méter, 5 óra irányban, 2 járat. Kini, 114 busz, 3 irány, becsukva. Kopincsa, 214 busz, 2 irány, becsukva. Albertfalva kitérő, 228 méter, 6 óra irányban, 6 járat, becsukva. Kopin Albertfalva utca, 256 méter, 12 óra irányban, 8 járat. Mirbátor utca, 397 méter, 2 óra irányban, 1 járat. Belapsor, kijelölve, indul.
3: Na hát ezek vannak. Mit szeretnétek kipécézni?
2: Albertfalva kitérő.
4: Mondjuk azt az egyik
5: buszt. Albertfalva kitérő, 228 méter, 6 óra irányban, 6 járat, becsukva. Kopincs a kinyitáshoz, gomb. Albertfalva kitérő, 228 méter, 6 óra irányban, 6 járat, kinyit. 47 villamos, 2 irány, becsukva. Kopincs a kinyitás, 17 villamos, 2 irány, becsukva. 47
3: nézd,
5: villamos,
3: jó kis 47-est.
5: Ha? 47 villamos, 2 irány, kinyitva. Kopincs a becsukás, érkezés figyelése a megállóba. 47, Városház tér felé, Albertfalva kitérő megálló, gomb.
3: Tehát ez az egyik irány?
5: Most induló járat, Városház tér felé. Kopincs a részletekért. 9 perc múlva induló járat, Városház tér felé. 19 perc múlva.

0: 2 irány, 44 perc, 24 perc, 8 perc múlva érkezés figyelése a megállóba, 47, deák.
1: Tehát érkezés figyelés is utána 3 járat.
2: Ha itt rányomnál az érkezés figyelésre, akkor egyrészt be tudod állítani, hogy mondja be a megállókat, hogy éppen hol jár, és jelezni fog, amikor ebbe a megállóba megérkezik.
0: Érkezés viszont, figyelése a megállóba, 47, Városháztér felé, Albertfalva kitérő megálló, gomb. Érkezés figyelése a megállóba, 47 villamos, Városháztér felé, Albertfalva kitérő megálló, címsor. Jelezem minden megállónál, kapcsoló gomb, ki. Mi be? Indítsd el a figyelést, és szólunk, lezárt képernyőnél is, amikor a járat beér a megállóba. Fel is szállok erre a járatra, kapcsoló gomb, ki. Érkezés figyelése, 47 villamos, Városháztér felé, Albertfalva kitérő megállóba, gomb. Lapsor, kijelölve, érkezés figyelése, 47 villamos, Városháztér felé, Albertfalva kitérő megállóba, gomb.
1: Ez még ugyanaz, ezzel figyelem, azt érdemes itt most nekünk bekapcsolni, hogy fel is szállok erre a járműre, vagy mondja anélkül is a megállókat.
2: Mondja anélkül is, ez akkor jó, hogyha ott állsz a megállóban, és erre fogsz felszállni, mert akkor azt is be tudod állítani, hogy meddig szeretnél menni.
1: Nyilván,
2: és amikor érzékeli, hogy felszálltál, akkor egy ponton átvált a villamosnak a követésére, és akkor onnantól kezdve azt mondja, hogy hol jár a villamos.
0: Lapsor,
2: és akkor nyilván jelez ugyanúgy, hogy ha le kell szállni.
3: A 47 villamos érkezik Új Buda központen megállónál jár.
4: Ha, itt ugye valós idejű, tehát Budapesten.
2: És egyébként ilyenkor
4: valós idejű figyelés van, vidékvárosokban menetrend szerint tud infókat adni, ott nem ilyen pontos, de Budapesten egyszerűen tájékozhat a valós idejű állapotáról a villamosnak.
2: Igen.
4: A
1: vidéken ezt miért nem?
2: Sőt, hogyha most itt hol, azért, mert a BKK ad egy ilyen forrást, amit lehet használni, a vidékiek meg egyelőre nem.
4: Mert például a Holabusz, az nem tudom milyen forrásból tájékozódik rá jól szen, de az például a
3: 47 a Csonka János tér megállónál jár.
4: A pécsi buszoknál is tudott valós idejű, vagy tud valós idejű infókat adni, gyűjteni.
0: Érkezés figyelése elindult. 47 villamos, Városháztér felé, Albertfalva kitérő megálló. 47 villamos érkezik.
2: Ez egy nehéz döntés, hogy minden városnál külön próbáljunk meg valós idejű lekérést kérni, viszont akkor mindegyiket külön kell kezelni, és ugye nagyon sok a város, vagy próbáljunk meg egy nagy forrásból dolgozni, ahol a menetrendek egyben ott vannak, a Budapestre meg az nyilván ugye az a legnagyobb. Az a baj, hogy lehet, hogy mondjuk Pécsnél van, viszont nagyon sok városnál egyáltalán nincsen, de kaptam már kontaktot olyan emberekhez, akik remélhetőleg tudnak ebben jobban segíteni, mert nyilván az lenne a cél egyébként, igen, hogy a vidéki városoknál is legyen valós idejű a követés.
4: Hausmann,
2: és hogyha egy mész oldalra a képernyőn,
0: Tapsor, kijelölve, indul, figyelés leállítása, teljes lista mutatása, gomb, fel is szállok erre a járatra, kapcsol, Fonyó utca, 7 perc múlva, Albertfalva utca, 6 perc múlva, Albertfalva kitérő, ez a célod, 4 perc múlva,
3: meg 47 villamos érkezett 5 perc múlva, Fehérvári út megállónál jár.
0: Albertfalva kitérő, ez a célod, de 4 perc múlva.
2: Igen, tehát azt is mutatja, hogy éppen hány perc múlva érkezik meg. Meg nyilván, hogyha visszamész az Etele útra, akkor azt is mutatja, hogy ott áll a jármű.
0: Albert, Fonyó utca, 7 perc, fel is szállok erre. Albert, Andor, Kalotaszeg utca, Etele út per Fehérvári út, itt jár a jármű.
1: Hát kérem, ez így önmagában nekem nagyon tetszik. Mit érdemes még kipróbálni, megnézni? Van-e javaslatod, mit nézzünk még meg?
2: Amit megnéznék, az a saját útvonal, ott ugye most nincsen útvonal rögzítve, de
0: alapfileg
2: először érdemes állítsd le a figyelést, hogy meg akarjuk várni
0: 23
2: percet.
1: Hát szerintem
2: mert akár megvárhatjuk azt a 3 percet.
1: Hallgatóknak nem lesz releváns, bár ad ki hangot egyébként?
2: Úgy gondoltam, hogy kivágjuk addig. Hát értesít, tehát bemondja, hogy megérkezett a megállóba, meg feldob egy értesítést, nem kell amúgy megvárni.
1: Megvárhatjuk.
2: Hát le is zárhatod.
3: A 47 a Kalotaszeg utca megállónál jár.
1: Kedves hallgatók, akkor most ilyenkor van a főzős műsorokban az, amikor berakjuk sülni a csirkét. Hopp, már el is készült a csirkénk, szóval vágunk, mert lezártam a telefont, és megvárjuk, amíg a villamos megérkezik a kívánt megállóba. Ez pillanatokon belül megtörténik egyébként.
2: Be lehetne vágni az ülünk a vonaton számot, ez megvan?
1: Megvan.
2: Animal Cannibals?
1: Megvan.
5: Meg.
2: Ülünk a vonaton és kész.
4: Igen.
5: Vonaton? Ülünk a vonaton?
2: És most fagyna le az app.
1: Ez az, hogy fura, hogy nem szól.
3: A 47 az Andor utca megállónál jár.
1: Na mindjárt odaér.
2: De ez a villamos most kocsi színbe megy.
1: Nem, ez mindjárt itt van. Az Andor utcánál meg szokta fogni egy lámpa.
3: 41 villamos érkezik.

0: Értesítés.
1: Ha fel is oldotta a kijelzőt.
2: Igen, megvillantotta.
0: Jelzés. Beér értesítési központ. Audionav. Most. 40. Rendben. Gomb. Beérkezett a járat. 47 villamos érkezik most ide. Albertfalva kitérő. Rendben. Gomb. Közeli indulások.
3: Egyrészt kaptunk egy ilyen jelzést. Másrészt meg, hogyha...
0: Értesítési központ. Értesítés törlés. Audionav. Most. Beérkezett a járat. 47 villamos érkezik most ide. Albertfalva kitérő. Gomb.
3: Itt is üzenetek kaptunk elérhetők. Egy ilyet.
0: Törlés. Audionav. Közeli indulások.
3: Tehát a 47
0: villamos beérkezett az Albertfalva kitérő megállóba.
3: Albertfalva kitérő, igen. Tehát most érkezik, arról kaptunk értesítést, most pedig azt súgta a fülünkre, hogy meg is érkezett. Tehát felkészít már egy fél perccel előre, hogy számítsunk a járműre.
1: Ugye ezt most a BKK adataiból szűrte le, tehát úgy figyeltük a járatot. Most, ha utazunk egy járművön, például vidéken, akkor is tud gondolom, ugye, de úgy, hogyha mi rajta vagyunk, és akkor a koordinátáink a GPS, vagy az elég helyen határozása.
3: Igen, ugye az előbb mondta az Áron azt, hogy azért érdemes megnyomni azt a gombot, hogy felszállok a járműre, mert akkor az alkalmazás átvált annak követésére.
1: És az ugye nem csak Budapesten működik, mert ott olyankor nyilván a hely meghatározás alapján figyeli a megállókat, hogy éppen hol járunk.
2: Igen.
1: Tök jó, baromi jó.
3: Hát ezt ugye majd neked kell tesztelni, Robi, hosszabb utakon. Tehát a beszámolót mondjuk jövő héten, mert ez a házi feladat, meg kell csinálni, tőled várjuk és osztályozzuk, szóval számon fogjuk kérni.
1: Főleg, ha addigra Androidra is lesz tesztverza.
2: Addigra lesz. Sőt, ha ezen múlik, adok neked olyat, amit már most ki tudsz próbálni.
1: Rendben.
2: Úgyhogy nem úszod meg.
1: De pedig nem, ki akartam bújni a felelősséggel.
2: Androidra még nincs kész. Tudom. Hát meg a rossz nyelvek szerint iPhone-od is van.
1: Való igaz.
4: Meg a másik, igen.
3: Na nézzük akkor. Tehát állítsam le a figyelést, sőt már valószínűleg ez le is állt.
2: Ez ilyenkor már leállt.
3: Uh-huh.
2: Igen, igen, igen.
3: Mit tegyek most?
2: Szerintem nézzük meg a lapfüleket. Megmutatnám a saját útvonalakat. Ugye ott most nincsen rögzítve, tehát ott nem tudunk most rögzíteni, de hogy hol érhető el, meg hogy hogy működik. Illetve van egy olyan lehetőség, hogy visszajelzést lehet küldeni az alkalmazásról. És ez nekem ez nagyon nagy segítség, mert hogyha valaki menet közben tapasztal valami hibát, és bekapcsolja azt is, hogy küldje el nekem nem csak a hibajelzést, hanem azt is, hogy hol járt pontosan, milyen koordinátákon, és miket mondott be neki az alkalmazás, akkor abból vissza tudom követni a hibát, és ki tudom javítani. És hogyha sikerül kijavítani a hibát, és mondjuk kijön egy új verzió, akkor én vissza tudok neki jelezni, és egy értesítést fog arra kapni a telefonján, hogy jött egy visszajelzés, akár csak az, hogy készen van és lezártam a hibát, vagy ha van kérdésem, akkor vissza tudok kérdezni, és akkor így kvázi lehet beszélgetni velem, vagy a többi fejlesztővel.
1: Tehát akkor személyre szabottan jön az értesítés akkor, hogyha egy jelzett hiba kijavításra került, tehát azt látod, hogy kiküldte, és a programon keresztül tudsz neki visszajelzést küldeni, hogy úgy néz ki, hogy javítva van, próbált ki.
2: Igen.
3: Ez a közvetlenség nagyon tetszik nekem.
1: Ez tök jó.
3: Egy csomó értesítéssel foglak bosszantani.
2: Akkor letiltalak, hát most ezen nem múlik.
3: Kegyetlen vagy. Fúj! Na,
2: megmondtam az AI-nak, hogy neki te válaszolj. És akkor az AI majd ír valamit neked.
1: Beszélgetni.
3: Akartam kérdezni, hogy te vagy a többi fejlesztő, tehát a többi fejlesztő alatt az AI-t értetted?
2: Akár az AI-t is érthetem alatta, igen. Egyébként a kolléganőm is be van vonva a fejlesztésbe, ő leginkább a dizájnt csinálja, tehát működik például sötét módban is a kijelzés, meg hogy ne csusszanak el az ikonok, úgyhogy ez most egy jó védelem arra, hogy nem az AI-t értettem, hanem van egy kolléganőm, aki besegít.
3: Az ő nevét nem mondjuk el, nem hatalmazott fel erre téged, vagy minden babért te szeretnél learatni?
2: Minden babért én szeretnék learatni.
3: Miért van az, hogy erre a válaszra készültem?
2: Mert feldobtad a magas labdát.
3: Na nézzük, milyen lapfüleket találunk.
0: Lapsor, kijelölve, indulások, lap, 1/5.
3: Ezen voltunk most.
0: Járatok böngészése. Lap. 2/5.
3: Ezt is megnézzük gyorsan.
0: Járatok betöltése. 472 járat a listában.
3: Ha! Ez mit jelent? Budapestet? Vagy...
2: Igen, igen, ez az aktuális várost. De itt lehet változtatni várost.
3: Azért gyorsan rápillantunk.
0: Járatok. Helység kiválasztása. Kopincs a választó megnyitásához. A legközelebbi helységek jelenek meg, és bármelyik másikra rákereshetsz. Gomb. Járatkeresése. Járatkeresése. Szűrés. Jelenleg. Összes. Kopincs a 1. Villamos. Be 1. Villamos. 12. Villamos. 12 amper. Villamos. Becsukva. Kopincs 14. Villamos. Becsukva. Kopincs 17. Villamos. Becsukva. Kopincs a kinyitáshoz. Gomb.
3: És hogyha kinyitjuk,
0: mindeletek elérhet. Akkor... 17 kinyitva. 17. Bécsi út per Vörösvári út felé. Kop Savoia park felé. Kopincs a megállók megtekintéséhez. 19. Villamos. Becsukva. Kopincs a kinyitás.
3: Itt már az újabb villamos találjuk.
0: Savoy Bécsi út per Vörösvári 17. Villamos. Kint 17 becsukva. 17. Villamos. Kinyitva. Kopincs a becsukáshoz.
3: Na nézzük a következő lapfület, mert itt jó sok járatra kereshetnénk.
0: Lapsor. Indulál kijelölve. Járatok böngészése.
3: Ezen
0: lap.
3: Vagyunk most.
0: 2. Helyek a közelben. Lap. 3/5. Helyek keresése.
3: Helyek a közelben. Ezt is nézzük meg. Két ujjal fölmegyünk a képernyő tetejére, hiszen alul a lapfüleken vagyunk.
0: Helyek a közelben. Címsor.
3: És megyünk jobbra.
0: Keresési sugár. 400 méter. Állítható.
3: Ugye
0: 60 hely található 400 méteren belül.
3: Tárgyaltuk. És akkor nézzük, gondolom itt a fontos helyeket jeleníti meg.
0: Itt a... jelenleg minden kategória.
2: Igen, itt az OpenStreetMap-nek a... tehát van egy ilyen ingyenes térképszolgáltatás, és annak a helylistáját kéri re. Ez későbbiekben majd tervben van, hogy itt lehessen navigálni oda, meg egy-két apróság. Egyelőre most még csak megjelenik az összes hely, van, ami így duplikálva, tehát amit tényleg visszaad a térkép az adott koordinátára. Ez inkább csak egy ilyen, meg lehet nézni, hogy kb. Mi van itt, de
3: tájékoztató jellegű
2: kell kezelni. Igen.
0: Adatok forrása, OpenStreetMap közreműködők. Lapsor, indulások, lap, járatokban indulás, adatok szűrő, jelenleg, minden.
3: Nem is látok itt semmit. Ha a kijelzőt megérintem, akkor már előjönnek a találatok, tehát nem csak jobbra söprés kell itt, hanem érintsük meg a kijelzőt.
0: Szűrő, jelenleg, minden kategória.
3: És akkor most próbáljuk újra jobbra söprés.
0: Eriti pont Fehérvári, üzlet, 21 méter, Bajfótai Masage, üzlet, 33, Sport 8, üzlet, 36, Mekongrestaurant Antcofe, gyorsíterem, 67, Beautzode, üzlet, 80 méter, gyalogosátkelő, 81 méter, Mix 2003 Kft, üz, gyalogosátkelő, gyalogosátkelő, 90 méter, gyalogosátkelő, Seteveli Gelató, üzlet, 103 méter, gyalogosátkelő, 112 méter, ajtópont, üzlet, 116 méter, OMV, benzinkút, 121 méter, Méki Imre Uszoda, busz meg, Borháló Kelenföld, Nemzeti Dohányból, Spar Express, játszótér, Aldi, Superma, Érem játszótér, Méki Imre Uszoda, Panda Diszkont, üzlet.
3: Hát van itt minden.
2: A beauty kód az azt jelenti, hogy szép kódot ír.
3: Nézzük az újabb lapfület, és akkor most kedvesek voltunk vendégünkkel.
0: Lapsor. Járatok böngészése. Kijelölve. Helyek a közelben. Hangos útvonalak. Lap. 4/5.
3: Hangos útvonalak. Erre céloztál az előbb áron.
0: Nincs mentett útvonalad.
3: És hát igen... fölmegyünk a tetejére.
0: Hangos útvonalak. Még nincs hangos útvonalad. Az alsó új útvonal rögzítése. Még nincs hangos útvonalad. Az alsó gombbal indíthatsz egy új rögzítést. Új útvonal rögzítése. Gomb.
3: Gondolom ezzel.
0: Lapsor. Indulások.
3: Mert hogy itt nincs is más.
2: Igen.
3: Hogy kell ezt elképzelni? Most én itt felmondhatok egy útvonalat, és akkor elmegyek előre, majd jobbra kanyarodok, aztán balra kanyarodok, aztán megint jobbra kanyarodok, megint balra kanyarodok. Vagy ez hogyan működik? Mesélj erről.
2: Ez úgy működik, hogy elindulsz az útvonalon, és azokon a pontokon, ahol te valamilyen infót szeretnél magadnak, ott megállsz, előveszed a telefont, rányomsz arra, hogy új pont hozzáadása, és olyankor az aktuális pontodnak a koordinátáját elmenti a GPS alapján, és ahhoz te ott be tudsz gépelni valamilyen szöveget. Lehet azt, hogy ott csak valamit gyorsan beírsz, és utána tudod ezt módosítani később. És hogyha újra elmész ugyanazon az útvonalon, akkor el tudod indítani azt, hogy útvonal végigjárása, és akkor amikor közelébe érsz ahhoz a ponthoz, amihez van elmentve szöveges információ, akkor azt be fogja mondani, igazából ugyanúgy, ahogy a megállókat.
1: Ez egy óriási dolog, tehát például, ha nem is feltétlen útvonal, de útjelzőnek is lehet hívni, vagy mondjuk egy adott ponton van egy üzlet, amit, vagy bármi, amit te szeretnél, egy objektum, és azt mondod, hogy itt vagy, megérkeztél. Nyilván itt is a hely meghatározás sajátosságaiból gondolom,
2: igen,
1: le kell szűrni, hogy ez nem lépésre pontos sajnos, pedig akkor sok minden egyszerűbb lenne az életben, ha ez mondjuk centiméterre pontos lenne. Nagyjából mennyi szokásos?
3: Hát gondolom, olyan 10-20 méter.
1: Tehát a szokásos szabályok, az irányadóak.
2: Igen, igen, tehát a szokásos 10-20 méter, a beállításokban ezt lehet kisebbre venni, tehát lehet akár 5 méterre is venni, ott igazából annyi a hátrány, hogy lehet, hogy akkor pontatlan lesz, tehát hogy akkor mondjuk lehet, hogy később érzi, tehát hogy túlmész már, és akkor mondja, hogy megérkeztél. Ez szerintem inkább akkor jó, hogyha már valamennyire ismered az útvonalat, tehát nagyjából tudod, hogy merre kell menni, akkor tök jó. Meg nyilván, hogyha tudod azt, hogy nagyjából még mondjuk 5 lépéssel hamarabb szól, akkor azzal már tudsz számolni, hogy még mondjuk 5 lépés is ott vagy, vagy még mondjuk 5 lépés múlva kell elfordulnod jobbra, tehát hogy nyilván ezt ugyanúgy észre kell használni, tehát emellett ugyanúgy kell jól közni, tehát hogy fontos, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, ugyanúgy, ahogy a GPS-nél is, tehát a látó felhasználók ugyanúgy hamarabb kapnak jelzést, és amikor azt mondja a GPS, hogy fordulj be balra,
1: akkor még nem.
2: Akkor ő látja azt, hogy igen, igen, a következő fordulónál kell befordulni balra, és nem most rögtön a házba belemenni, nyilván értelemszerűen. Tehát, ezt hogy igen, ahogy mondod, ez nem lesz ez méterpontos. Óriási. Igen.
0: Tapsor, indulások.
2: Én azt látom, és ez számomra meglepő, hogy jelenleg egyik mondjuk vakokkal foglalkozó szervezethez sincsen kirakva a weboldalukon az, hogy én hogy jutok el oda. És mondjuk három évente egyszer járok oda, akkor nem biztos, hogy annyira jól közlekedem, hogy én azt megjegyezzem azt, hogy három éve egy kocsmázás után a Robival oda mentünk, igen, na, kb. Tudom, hogy merre kell menni, meg nyilván lehet kérdezni, de hogyha van egy ilyen hangos térkép, akkor az igazából bármikor oda tudok menni. Úgyhogy aki bármelyik egyesületnél dolgozik, vagy szeretne ilyet csinálni, akár publikusan is, az nyugodtan keressen meg, készítse el az útvonalat, és akkor ez jelenleg nem lehet még így publikussá tenni. Ezt majd kitalálom még, hogy ezt hogy lehetne úgy, hogy nyilvánvalóan a felhasználó se fusson lukra, vagy neki is egyértelműek legyenek a támpontok mondjuk, de hosszú távon ez a terv, hogy legyenek publikusan elérhető, mindenki számára elérhető útvonalak.
4: Fantasztikus.
0: Kijelölve, hangos útvonalak, beállítások, lap, 5x5.
4: Na, vannak beállítások is.
3: Tekintsünk rá akkor még egy picit a beállításokra így a végén.
0: Beállítások, lap, 5x5, beállít, visszajelzések, gomb, beszéd, címsor. Az általános hang mondja a megállókat, a riasztás hangja az érkezést és a leszállás figyelmeztetést.
2: A visszajelzésekre, ha rámész.
0: Beszéd, címsor, visszajelzések, gomb,
2: akkor
0: beállítások, visszagomb.
2: Nekem üzenetet küldeni.
0: Visszajelzések, címsor, új visszajelzés, gomb. Beküldött visszajelzések, címs, még nem küldtél visszajelzést. Lapsor, indul, még új visszajelzés, gomb.
2: Szerencsére, ez kimaradt.
0: Új visszajelzés, címsor.
3: Eddig.
0: Írj, ha hibát találtál, vagy van egy ötleted. Hiba, gomb. Észrevétel, gomb. Üzenetbeviteli mező, mit szeretnél jelezni, szövegmező. Küldés, gomb. Üzenetbeviteli mező, mit szeretnél jelezni, üzenet braille képernyőbevitel. Semmit. Braille képernyőbevitel leállítása.
2: Ajaj.
0: Küldés, gomb. Beküldés. Üzeküldés, gomb. Üzenetbeviteli mező, szövegmező, szerkesztést végez, semmit, karaktermód, beszúrási pont a végén.
1: Rá kell lenni, hogy észrevétel vagy hiba? Azért nem küldi el?
0: Küldés, gomb. Mm-hmm. Küldés. Üzen, észre, hiba.
2: Szerintem
0: hiba,
2: igen.
0: Válaszd ki, hogy hiba vagy észrevétel, gomb. Észrevétel, hiba, válaszd ki, hogy hiba vagy üzenetbe, észre, hiba, hiba, válaszd ki kijelölve, hiba. Észre, üzen, küldés, gomb. Küldés. Ha elküldtük a visszajelzést, új visszajelzés. Gomb.
3: És most már elküldte. Kedves hallgatók, ezt ne csinálják. Én voltam ilyen szemtelen, hogy zaklatom a program fejlesztőjét, de csak azért, hogy megmutassuk.
4: Ah, visszafogod te még ezt kapni.
3: Hogyan kell ezt csinálni? Áron, te se haragudj ezért a kis tréfáért, de így kell Áronnak.
2: De én most küldeni. Ki is lépek. Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatók, ezt ne csinálják, tényleg akkor írjanak, amennyiben hibát találnak, vagy ötletük, észrevételük van az alkalmazással kapcsolatban. Mert különben Áron letiltja önöket, aztán nem tudják használni az alkalmazást, aztán nézhetnek.
1: Vidd Rozi a moziba. Szóval az a helyzet, hogy ez nekem már így, anélkül, hogy élesen próbáltam volna, már nagyon tetszik. A térkép funkció is az, hogy riaszt vagy értesít, hogyha közeledek az általam kijelölt megállóhoz, maga menetrend, dolog is nagyon jó. Tehát ezt azért több annál, mint egy egyszerű menetrend böngésző applikáció. Ez valóban egy audio nav, és nyilván a későbbiekben, a jövőben, a saját értve esetleg máskodat egy alapján is lehet bővíteni a funkciókat. Nyilván tudjuk, hogy vannak olyan applikációk, amelyek látássérült emberek részére könnyítik meg így vagy úgy a navigációt, de ilyen átgondoltan, ilyen funkcionalitással, különös tekintettel ezekre a hangos térképekre, de akár bármely más funkciót is mondhattam volna, szerintem nincs, tehát hiánypótló dologról van szó.
3: Abszolút, és én nagyon várom majd, hogy navigáció is legyen benne, mert Áron azt mondta, hogy esetlegesen lehet majd benne különböző helyekre navigáljon, éppen azért, hogy ne kelljen 8 féle alkalmazást megnyitnom, hogy hol a jármű, meg hogy jutok el oda, meg mit tudom én. Ne, egyet hagyjissak meg, és akkor azzal én tök jól elboldogulok, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit te most itt Áron elkezdtél fabrikálni. Nekem nagyon-nagyon tetszik, nekem is nagyon tetszik, így helyes, és biztos, hogy sokat fogom még használni. Nekem már segített, mert véletlenül felfedeztük, és valóban nem volt bemondás a villamoson. Gondoltam, próbáljuk ki, miért ne. És nyertünk.
1: Tök jó.
2: Szuper, ennek örülök. Ahogy illetve ha most megnézed az értesítést, villamos... mert válaszoltam is a...
3: Megnézem. Szóval, ahogy lassít a villamos, mondja be szépen a megállókat, hogy most itt és itt járok, sőt már talán előbb is, hogy mi következik, és aztán, hogy itt és itt járok, minthogyha onnan föntről a hangszóróból jönne. Nekem nagyon tetszik.
2: Sőt, most már a sebességet is mutatja, tehát amiközben megy a villamos, mutatja, hogy kb. Mennyivel, nyilván ez csak egy nagyjáboli, tehát ez nem valós.
3: Egy hozzávetőleg.
2: Illetve...
3: Mindig is akartam tudni, hogy mennyivel igen, megy a villamos.
2: Illetve, hát ez mondjuk nem a villamosnál, de mondjuk a vonatnál tök érdekes volt látni múltkor, ahogy teszteltem, hogy nem tudom, 82-vel ment. Ez így érdekes volt. Illetve a BKK-s járatoknál mutatja a rendszámot is, ez belül egy külön kérés volt. Az egyik tesztelő kérte, hogy mutassa a rendszámot is, mert ő, amikor találkozik a haverokkal, akkor ő azt szokta nekik elküldeni, hogy milyen rendszámú villamossal jön.
3: Jó, akkor én is
2: nekem kérek. Ez még eszembe nem jut.
3: Hát én is kérek, ha akarod, akkor jelzek, visszajelzek, hogy akkor jelezze a jármű
2: Isten ments.
3: Típusát. Ez a ganzcsuklós, meg Tátra, meg...
2: Ezt is jelzi.
3: Ezt is jelzi?
2: Igen, ezt is jelzi, sőt azt is, hogy akadálymentese vagy nem, tehát hogy alacsony padlóse vagy nem. Ezeket jelzi. Úgyhogy ennél többet nem tett, tehát ezt azért tudjuk, mert a forrás adja.
1: Ha már ötletek, most ez nyilván egy elrugaszkodott, tényleg csak így az agyomban megszülető kérdés, észrevétel. Nem tudom, hogy mennyire van ennek bármi relevanciája, és tényleg most csak így nagy agyvihar, ez is bocsánatot kérek, elnézést. Az jár a fejemben, hogy és ha azt nem is feltétlenül kell a felhőbe rögzíteni, akár a készülékre is lehet, hogy akár onnan exportálni egy fájba. Megmondom, mint gondolkodom, hogyha a hangos térképet alapul véve megjegyzi a pontokat, hogy te ennél meg ennél a koordinátánál mit adtál meg, és szól, tehát egyfajta útmutatást adva, nem lehetne esetleg, és tényleg nem értek hozzá, tehát tényleg csak az ötlet, hogyha elindítasz egy útvonal rögzítést, akkor figyeli a készülék, mondjuk rövidebb szakaszokon, megállás nélkül, tehát egyfolytában figyeli, hogy merre mész, azt aztán rögzíted. És amikor ezt megtalálod, és használni szeretnéd, mintett fel a térképet, akkor tudná a rögzítés alapján, hogy te merre mentél, és esetleg hangjelzéssel jelezne, hogyha te eltértél ettől. Mint ahogy az egyenest, meg a kevésbé egyenest is jelzi, egy kísérleti funkció. Érted, mire gondolok? Tehát van egy útvonal rész, ami nehezen megy, de átmész rajta jól, akár segítséggel. Azt te rögzíted az applikációban, és legközelebb, hogyha már mondjuk nincs segítség, és egyedül mész, és eltértél, esetleg tudna szólni, jelezni, hogy milyen irányba tértél, és miért nem jó, amerre mész.
2: Lehet ezt. Gondolom, hogy tudja, akkor nem te rögzíted a pontokat külön-külön, hanem csak a tulajdonképpen magát az útvonalat.
1: Egy rekordgomb.
2: Rögzíted, hogy egyszer mondjuk valaki... Értem, igen, igen.
1: Amerre mész, azt rögzíti, amit le nem állítod, és utána, amikor igen. Ezt használatba vétel, tehát használatba veszed, akkor nem szól, hogyha a koordinátáid megegyeznek pontról. Tehát akkor jó helyen mész, akkor nem szól, ha viszont eltérsz, akkor csipogna, jelezne.
2: Hát ezt alapvetően meg lehet csinálni, itt ugye a pontosság miatt lehet, hogy későn szól. vagy később szólna, tehát nem méter pontosan, de mondjuk, hogyha én laktam egyszer egy olyan helyen, ahol egy ilyen parkon kellett átvágni, és nagyon nem volt támpont, és mondjuk ott például, tehát egy ilyen helyen például el tudom képzelni, tehát hogyha mondjuk rossz, ilyen körforgalmon több helyen lehetett kimenni a parkból, de a parkon belül nem volt igazán támpont, és hogyha rosszan mentem ki, akkor tök máshova lyukadtam ki, és mondjuk ez lehet. Tehát egy ilyen esetben ezt el tudom képzelni, simán bele lehet rakni, mert lehet, hogy valakinek például ez kell, hogy ő nem
3: nagyon
2: pontokat szeretne, hogy itt fordulj jobbra, hanem...
3: hanem eltért.
2: Csak az, itt az is, a lényeg, hogy tényleg csak annyit jelez, hogy eltért.
3: Igen, itt az a lényeg, hogy először jól vett fel az útvonalat,
2: azt te
3: hagyd jóvá a végén, hogy nem tudom megkérdezni, jól vetted fel? Biztos jól vetted fel? Igen, igen, és akkor onnantól kezdve él ez a dolog, tehát hogy ez a tévedés, vagy koordinációs hiba ne legyen benne az elsőben.
1: Hogyne, tehát kell egy minta, akivel mondom, akár segítséggel, ha mész, amikor hát jól sikerült, és azt a mintát követed, mint jó mintát, nyilván ez a saját felelősségedre van bízva, hogy jó, de hát ezt nyilván mindenki tudja, hogy mire jó ez, tehát rosszat nem hagy jóvá, és attól kezdve esetleg lehetne ez.
2: Igen, ez mondjuk egy jó ötlet, főleg, hogyha mondjuk nem akarok minden ponton rögzíteni, mert amúgy mondjuk csak egyenesen kell menjek, vagy egyszerűen csak tényleg igen azt akarom, hogy ne térjek el, és ha mondjuk rossz irányba megyek át a villamosnál, akkor jelezni fog, hogy rossz irányba mentél át, mert eltéltél az útvonaltól. Ja, ez tök jó, ezt fölírom, ez egy jó ötlet.
3: Akár amikor rögzíted, és ezek ugye elfelejted, hogy nem tudom, nem állítod le a rögzítést, az alkalmazás időnként kérdezze meg, hogy még mindig szeretnéd az útvonalat rögzíteni? És ezt egy igen gombbal, olyan, mint a villamosokon az éberség gomb, ezt időnként meg kell nyomni, különben leáll a villamos. Ezt viccen kívül mondom, hogy a villamos vezetőknek meg kell nyomniuk időnként egy éberség gombot, különben leáll a fenébe azonnal a jármű. Nem tudom.
1: Fontos, hogy ne olyan gyakran kérdezze meg, mert pont azért érsz el az útvonalatom.
3: Nyilván, mert megkérdezem. Nem.
4: Igen, tehát, hogy ez így leáll,
3: kérdezze meg.
4: Csak milyen időnként? Ez is ugye kérdés, hogy hát, milyen hosszú
3: percenként.
4: És ha én 10 perces...
2: Mondjuk, ha nem mozogsz.
1: Például, akár, ja.
4: Igen, ha nem mozogsz,
3: akár,
4: az jó.
3: Hogyha, tehát kérdezze meg időnként, szerintem az hasznos, és akkor egy igen gombbal tovább tudod a rögzítést, mert egyébként ezzel a rögzítéssel vigyázni kell egy pici zárójelet nyitni, csak egy egészen picikét így adatvédelmi szempontból, csak mondanám, hogy az új Apple Watchokban például van olyan, hogy rögzít, folyamatosan rögzít, és az utolsó, nem tudom, 15 vagy 30 másodpercet, ha megnyomsz egy gombot, akkor bármikor vissza tudod hallgatni. Ezt azzal magyarázzák, hogyha elhangzik egy telefonszám, vagy ilyesmi, amit meg akarsz jegyezni, akkor ezt vissza tudod hallgatni, és gyorsan le tudod jegyezni. Ez az egyik. A másik, most figyelj, hogy a nap végén a napodról AI segítségével egy leíratot készít. Tehát rögzíti az egész napodat, vigyázzál, nem akármi, rögzíti az egész napodat, és a nap végén kapsz egy leíratot a napodról. Na, mit szóltok?
1: De mire, hogy kivel beszéltem csúnyán?
3: Igen, tehát felvesz mindent, csókolom, és ne mondja nekem senki, nem szeretnék én senkit semmivel megvádolni, hogy ez csak neked készül ez a felvétel. Zárójelet, gyorsan bezártam. Szóval nem lehet gond az adatvédelem, hiszen a mások is megtehetik.
1: Meg ugye ez főként magadnak. Ezért mondtam az elején, hogy az ilyenfajta rögzítés akár nem is kell, hogy a felhőbe menjen, mert ez folytonos koordináta figyelést jelent, tehát meg kell jegyezni az összeset pont azért, hogyha eltérsz attól, akkor tudjon szólni. Ez lehet helyben tárolni, nem tudom ezek mennyi helyet foglalnak, akár kiexportálni, hogy átküld magadnak, ha más készülékre költözöl, vagy mit tudom én. Tehát itt nyilván itt én nem vagyok azzal tisztában, hogy egy ilyen még 5 perces folyamatos koordinátorrögzítés milyen mértékű adatot jelent, vagy milyen nagyságú adatot, vagy 10 perces.
2: Ja, ez abszolút megoldható. Jelenleg most ugye a felhőbe rögzíti, de ez már bennem is felmerült, hogy legyen olyan opció, hogy ne a felhőbe rögzítsd, hanem csak az eszközödre, és akkor azt ki tud menteni valamilyen formában, ez abszolút megoldható.
3: Áron, remélem, Barom, hogy tetszett.
2: Bocs. Még egy dolgot nézzünk meg. Egyrészt küldtem neked egy értesítést, de ami a fontosabb, hogy a beállításokban van egy olyan lehetőség, hogy naplózza-e a rendszer, hogy mik történnek, hogy ez inkább a hibakereséshez szükséges. Ezt ugye be lehet kapcsolni, meg ki lehet kapcsolni, és hogyha ez be van kapcsolva, és jelentesz egy valódi hibát, akkor annak utána tudok menni.
3: De közben megkapod azt is, hogy én hol járok folyamatosan, mi? Mint az
2: nyilván,
3: Apple Watch
2: igen.
3: Felveszi
2: tehát,
3: a
2: hogy sajnos ez
3: egész napomat.
2: Igen, és követlek,
1: Fölvették eddig is, fölvette a Facebook, fölvette az összes. Ez nem új keletű.
2: Hát amúgy igen, amúgy a Google Maps is ugyanúgy követi, hogy te merre jársz.
1: Az, az a térképes idővonal, nem is tudom, mi volt a neve, és akkor ott jelezte ki, hogy tavaly ilyenkor hol voltál éppen, ott volt az értesítés, hogy nosztalgiázz.
3: Igen, meg amikor ott jártam, akkor szólt, hogy hoho, itt van ez és ez az üzlet, itt már jártál, menjél be, meg.
1: Bizony.
3: Na jó.
2: Igen.
0: Hely frissítve. Értesítési központ. Audionav. 13 perce. Lezártuk a visszajelzésedet. Megírtuk, hogy mi lett a vége. Gomb. Művelete. YouTube. Csoport. Audionav. 13 perc.
3: Itt kaptam az értesítést, ezt megnézzük.
0: Beszélgetésbe. Audionav. Értesítés. Visszajelzések. Visszagomb.
3: Megnézzük, hogy mit írt a fejlesztő.
0: Visszajelzés. Címsor. Hiba. Állapot. Lezárva. Te. Semmit. Audionav. Oké. Okay. Tiltott alak.
3: Igen, kedves hallgatók, ha
2: ez a rádióbarát üzenet.
3: Hozzám hasonló fölösleges üzenetekkel bombázzák a fejlesztőt, akkor viszont valóban ez várhat bárkire, de hát önök nyilván nem ezt fogják tenni, mint én. Na nézzük akkor meg még, hogy miket látunk a beállításokban.
0: Visszajelzések.
3: Naplózás.
0: Visszajelzések betöltése. Egybe beállítások. Visszagomb. Visszajelzések. Gomb.
3: Most jobbra megyek.
0: Beszéd. Címsor. Az általános hang mondja a sebesség, normál, állítható, nyelv, huhu, becsukva, kopincs a módosításhoz, gomb, általános hang, alapértelmezett, becsuk, riasztás hangja, mint az általános hang, bemondás, címsor. Amíg a kereszteződések vagy a közeli helyek bemondása be van kapcsolva, figyelem a helyzetedet, ezért gyorsabban fogy az akkumulátor. Kereszteződések bemondása, kapcsológomb, ki. Közeli helyek bemondása, kapcsológomb, ki. Következő lépés távolságának bemondása, kapcsológomb, be. Gyalogos lépés bemondási távolsága, 10 méter, állít megjelenés, címsor, kijelölve, rendszer szerint, gomb, világos, gomb, sötét, gomb, hívakeresés, címsor, hívanaplók küldése a fejlesztőnek, kapcsológomb, ki.
3: Na ez az, amit be kell kapcsolniuk, hogyha szeretnék, hogy ha egy hibát küldenek, akkor a fejlesztő pontosan lássa, hogy hol jártak, mi történt ott, és hogyan lehet a hibát javítani.
0: Lépés, gomb, hiba kilépés, gomb.
3: Kiléphetünk nyilván a fiókunkból.
0: Fiók törlése, gomb.
3: Törölhetjük.
0: Lapsor, indulások.
3: És ennyi a beállítások.
0: Lap, 1/5.
3: Nos hát Áron, nekünk nagyon hasznosat mutattál, és bízunk abban, hogy a hallgatóknak is. És reméljük, hogy feléd is hasznosak voltak a mi ötleteink, mert azért ebből van néhány. És reméljük, hogy a hallgatók hasonló, vagy sokkal jobb ötletekkel halmoznak majd el. Mi a célod az alkalmazással?
2: Az alkalmazással több célom is van. Egyrészt szeretnék segíteni egyrészt magamnak, másrészt a többi sorstársamnak.
3: Ezt mindig jelenző kezdett, hogy ezt magadnak készítetted.
1: Nekem tökre tetszik az, mert úgy látszik, hogy ebben okol lehet, én is elég önző ember vagyok. Tehát én tökre tetszik az, hogy Áron magával kezdte, tehát nem udvariasan, nem azt csinálta, hogy önmagát hagyta utoljára, hogy az udvariassági, tehát az etiket most egy régi
3: formula megköveteli.
1: Előírná, igen, formula tökéletes, hanem igen, magamnak is. Hát miért ne?
2: Annyit, hogy mondjak el a védelmemben, hogy ezt alapvetően saját magamnak készítettem, tehát hogy tényleg magamnak készítettem. Nyilván, ha jönnek ötletek, az tök jó, de az alapkiinduló ötlet, a kísérlet első pontja, az azért indult el, mert nekem szükségem volt valamire. Tehát ezért emeltem ezt ki így, de ha szeretnéd, akkor természetesen a... Mi a célom az alkalmazása? Természetesen, hogy jobbá tegyem a vakuk számára a közlekedés.
3: A világ megmentése.
2: A világ megmentése. Így van, így van. Persze, tök jó lenne, hogyha ezáltal sokan tudnának önállóban közlekedni, meg megkönnyíteni másoknak is a közlekedést, ez abszolút cél. Meglátjuk, én most első körben gyűjtöm a visszajelzéseket, meg ami még ilyen jó ötlet, mint például a tiétek, azt megvalósítom, és utána meglátjuk, hogy ez hova fog kifutni. Én itt több kimenetelt is látok, ha valaki nyitott akár a fejlesztésbe, beszállásba, átvételére, megvételére, ez is lehet egy opció. Lehet, hogy ez megmarad egy ilyen közösségi kezdeményezésnek, és meglátjuk, hogy a közösség mennyire fog mondjuk útvonalakat készíteni, lehet, hogy csak a nagyobb útvonalak lesznek benne. Ez még annyira nyitott az egész, hogy így nem szeretnék valami nagy célt meghatározni, mert nem tudjuk, hogy abból mi lesz. Úgyhogy egyelőre fejlesztem, figyelem a visszajelzéseket, és nyilván keresem a lehetőségeket, hogy mivel lehetne még jobb az alkalmazás.
3: Jó lesz! sőt már most jó. Nekem ami nagyon tetszik, hogy vannak benne ilyen érdekes, akár kicsit humoros dolgok is, tehát például ez a sebesség, ez nekem nagyon tetszik.
1: Igen, formabontó, meg a rendszám, meg a típus, a hármű típusa.
3: Az egyenestől való eltérés is nagyon tetszik, ez lehet vicces is, lehet baromi hasznos, baromi hasznos is. Tehát ez nekem nagyon tetszik, hogy vannak ilyenek, úgyhogy hajrá, engedd be egy picit így a finom humort az alkalmazásba, már amennyire ez humorfaktor. Nekem egy picit például ez a sebesség, ez az, tehát nem baj, hogyha ilyenek vannak benne, tetszik, innovatív, és tényleg, ahogy Robi mondja, formabontó.
4: Nagyon jó ez. Nekem még egy technikai jellegű kérdésem lenne az iPhone-os verzió kapcsán, sőt, egyik az általánosságban az alkalmazás fejlesztéssel, hogy még mindig szükséges Macintos számítógép ahhoz, hogy te az App Store-ba valamit közzé tegyél?
2: Alapvetően igen. Most már vannak erre ilyen megkerülő megoldások, tehát pénzért tudsz a felhőben
1: megkerülő megoldások?
2: Fordítani. Megkerülő, igen. Tehát pénzért tudsz a felhőben fordítani, ilyenkor egy másik, egy külső Mac-re kerül föl az alkalmazás, és ott fordul le, és az kerül feltöltésre az App Store-ba, tehát ilyen opció van, de igen, szükséges sajnos, tehát azt nem lehet, ha nem ezt a megoldást választod, akkor igen, azt nem lehet kikerülni.
3: Uh-huh. Hát kedves hallgatók, ez volt a mélyen szakmai része a dolognak.
1: És ez nagyon jó, hogy Máté tette fel ezt a kérdést, mert ez tényleg csak tőle vártunk mindig ilyen kérdést, az igazi kockulós kérdések.
3: Köszönjük Áronnak, hogy tanulmányoztattuk az alkalmazást, és megmutattad nekünk, várunk.
1: Köszönjük a létét, a fejlesztés. Én nagyon várom az androidosat is, de ez is tehát nagyon-nagyon jó. Én nagyon szeretném ezt tesztelni, próbálgatni, akárhogyha esetleg a későbbiekben ez a kis hevenyészet ötlet a koordináta rögzítés tesztverzióként megvalósul. Azt is nagyon szívesen próbál, az egészet nagyon szívesen próbálgatnám.
3: És hogyha vannak még a tarsajodban ilyen projektok, akkor nagyon szívesen látunk bármikor.
2: Jövök mindenképpen, és köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy Zoli magától keresett meg.
3: Hát látod, még ilyenek is vannak, mert hogy azért, amit szivakodásunk ellenére, Áront viszonylag rendes embernek tartom, mondom viszonylag. Azért óvatosan ezekkel a jelzékkel.
2: Csuriba volt a kezed, mi?
3: Szóval köszönjük szépen, Áron, hogy itt voltál.
1: Köszi.
3: Búcsúzik önöktől az az ember, és akkor most kihasználom, aki egy gyufaszából is tud alkalmazást készíteni, ő nem más, mint Ócsvári Áron.
1: Búcsúzik önöktől az az ember is, aki egy gyufaszálon is tud csomót keresni. Bojtor Zoltán.
4: Búcsúzik önöktől az az ember is, akinek már most nagyon jó ötletei vannak Áron alkalmazásával kapcsolatban, és szerintem még lesznek is, Rauch Róbert.
3: Én azt mondtam volna, hogy búcsúzik önöktől az, aki gyufaszáron is el tud botlani, Rauch Róbert, na jó, nem? Gonosz vagyok. Áron, megpróbálkozol-e Mátéval?
2: Hát meg, én mondjuk veled akartam, de Mátére is tudok. Búcsúzik önöktől az az ember, akivel az adás előtt olyan mély dolgokról beszélgettünk, amiről nem is gondoltam.
3: Mint például?
2: Nem. Hát én például nem tudtam, csak ez nem tudom mennyire publikus. Nem jó. Tudtam, hogy a Máté publikus. Énekel egy kórusban, meg hogy te is énekelsz ugyanabban a kórusban.
3: Igen, vonyítok én is kicsit. A basszust erősítjük.
4: Vagy gyengítjük, ki tudja?
2: Ezt nem én akartam mondani, de megváltottuk a világot, ugye amíg te távol voltál, addig mi jól éreztük magunkat.
3: Tehát most finoman jelezte az Áron, hogy késtem a felvételről, kedves hallgatók, valóban. És tudják miért? Késtem. Mert ettem. Te is késtél?
1: Igen, valamennyit.
4: Egyébként 2 percet
1: én is nem megyek. A gondolatokba tenyereltem bele.
4: 3 volt itt legelőbb, úgyhogy mindannyian késtünk igazából.
3: Ahogy mert Áron egy rendes ember. Na, tessék, műsor végére kijött belőlem ez a mondat. Tessék.
1: Kedves hallgatók, miért mi az Zoli ezt megváltoztatná, most elbúcsúzunk.
3: Megbánnám, igen.
1: Igen.
3: Búcsúzunk, kellemes hétvégét kívánunk önöknek, jövő hétre kellemes hetet, reméljük, hogy ez az indián nyár még tart.
1: És ki még ilyen?
3: A vénasszonyok nyara még azért reméljük, hogy jó sokáig. Igazából legyen ilyen olyan februárig, utána meg legyen egy kicsit jobb.
1: Aha, ez jó kis klímakatasztrófát idéznél elő.
3: Igen. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa, viszont hallás, a kedves hallgatók írjanak. Máté, hova is?
4: gephaszcsapatkukac@gmail.com.
1: Szevasztok.
3: Csókolom.
1: Szevasztok.
4: Hello.
2: Sziasztok.
3: Szia Áron, hello.
1: Hello.
5: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
6: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.

0: Rádió. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet. Meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a beteg szabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyen miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső zápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: Hobby rádió.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit!

Valahol a messze vadnyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

0: Műsorajánló.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az időskorúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 200

0: 30 ezer okosmérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Potlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll, mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belojanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek. Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
1: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobbyrádió.hu.
1: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az Elekta rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: Hobbyradio.hu
2: A rádiót! Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.

0: Hobby Rádió.
1: Ladies and gentlemen, put your hands together

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, nem táncolj, mi?
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és az azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet, a sürgőségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu. Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt. A Hobbi Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 1000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskola kezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskola kezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskola kezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción. Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik, főleg így szűrt napsütés várható, keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néha kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13 délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma október 4-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 23 fokot mutatnak a hőmérők. Ferenc nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napon Szent Ferenc ünnepe van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1566-ban tatár garázdálkodás. János Zsigmond 17 napon át sikertelenül ostromolván Tokajt, Szulejmán halála hírére hazabocsátotta a segítségül nyert tatárokat, kik rabolva és a lakosok ezreit rabszíra fűzve távoztak. 1896-ban átadják a forgalomnak a budapesti Ferenc József ma szabadsághidat. Megnyitják Budapesten az Iparművészeti Múzeumot. Lechner ödönalkotása. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló.
5: Szemfüles.
4: A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 4-én köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A francia latin eredetű férfi név jelentése francia. Ez a név komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar, döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja, nem bírja, ha felügyelik, igényli a szabadságot. Becézése Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feru, Ferci, Fercsi, valamint Frici. Jeles viselői Bessenyei Ferenc színész, Deák Ferenc államférfi politikus, a haza bölcse, Demjén Ferenc énekes, zenész, Erkel Ferenc zeneszerző, Kazinci Ferenc és Kölcsei Ferenc költők, Lehár Ferenc és Liszt Ferenc zeneszerzők, Molnár Ferenc író, Molnár Ferenc karamell énekes, Móra Ferenc és Sánta Ferenc írók, Puskás Ferenc labdarúgó, Második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, valamint Zente Ferenc színész és ön, kedves Ferenc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajtonka, Aranka, Arany, Marina, Aurélia, Aurora, Bodor, Damaris, Edwin, Edvina, Fodor, Frank, Fremont, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zorinka, Zorka, Zóra, valamint Ámon nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A mai nap is különleges.
2: Október 4-e az Állatok Világnapja. Az Állatok Világnapja október 4-ére esik, Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napjára. Az Állatok Világnapját Magyarországon 1991-től tartják.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 4-én, üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, mivel készültem Önöknek! 1582 az első időpontunk, október 4-én a legtöbb katolikus országban lépett életbe, a 13. Gergely pápa által elrendelt és róla elnevezett Gregoriánus naptárreform, amely szerint 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. Folytassuk a 17. századdal, 1664. október 4-én új Amsterdam II. Jakab Yorki herceg személyes tulajdonába került, és új neve New York lett. Még mindig a 17. században vagyunk, 1669. október 4-én Amsterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, németalföldi festő és rajzművész. Leghíresebb alkotása az Éjjeli őrjárat című festmény volt. Ugorjunk a 19. század közepére, 1851. október 4-én letették a budapesti Szent István templom, a későbbi bazilika alapkövét, melyet 1905. november 19-én avattak fel. 8 évet ugrunk mindössze előre, 1859. október 4-én 57 éves korában meghalt Karl Baedeker, német könyvkiadó, az úti könyvi műfaj megalkotója. 1881-jel folytatjuk, október 4-én megszületett André Salmon, francia költő, író, kritikus. És most ugorjunk a 20. századra, 1924. október 4-én született Charlton Heston színész, leghíresebb filmjei a Ben Hur és a Majmok bolygója. Mindössze egy évet lépünk előre, 1925-re, október 4-én gyomán megszületett Kállai Ferenc színművész, érdemes és kiváló művész. Folytassuk 1941-jel, október 4-én született Anne Rice, amerikai regényíró, akinek nevét az Interjú a vámpírral című film óta ismeri a nagy közönség igazán. Néhányat még műveiből, a Lasher, a Múmia, avagy Ramszesz a kárhozott, valamint a Kárhozottak királynője, melyből film is készült. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. október 4-én Győrben megszületett Bán János, színész. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. október 4-e az Állatok Világnapja. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
2: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ding, ding, ha.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobbi Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Hazánk területén 23 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
0: Hobby Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai.

0: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
3: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet. Meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt vele, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űr, lég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme. Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugati északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisebb hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Te már megint beteg vagy.
6: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
5: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
6: Patikában veszed?
5: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
7: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
10: Stolmár Barbara. A hangok.

0: kötnek. Rémlenek még emlékek, bizonytalan belső képek. Tétova hang egy furuján, félrement hang egy zongorán. Lassú olvasás dalszöveg felett, s közben dallamától zsong fejed. Sietős léptek szolfés óra előtt, száz gondolatnyi rohanás két hangjegy között. Meg annyi dal s ének, erőt adó szép emlék lett, s azóta is újra teremt mind, ha valahol felzeng. Eltévedt szavak egy dal közepén, mosolyt csal, ma sincs másként. Formálódik új előadás, s éled új cél, semmi más. Együtt gondol szív és ész, s mindegy, szem vagy kéz néz, mert itt szós dal mi számít, vers idézet, ha felhangzik. Egyként szól szavunk, s mennyifélét teszünk, ha emlékezünk, emlékeztetünk. Hálát adunk, hogy hálát adhatunk. Lelkünk zenéje szólt a pápának, emlékező szeretett Batthyány Lászlónak, mindannyiszor lélekből, legyen karácsonykor vagy anyák napján. Szót emeltünk hazaszeretetről, vagy áldozatos szentekről. 5 percben, vagy 40 percben, méltatásban, vagy egy köszöntésben. Temetésen szólt az ének, hol hangokban könnyek égtek. Imádságban vidámság, nekünk ez sem távolság. S ha kétség ébred felettünk, zeneszárnya hívja, öleli a lelkünk, s meghozza a kitartásunk, hogy mind egységben megáldassunk. 2026. április 28-a.
1: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
1: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 276. szonett. A fák. A fasorokba kiirtják a fákat, nehogy fejünkre dőljenek, mivel rohadnak mind. Mi kár, hogy ember állat helyett a fák, s virágok kezdik el a kihalást. Ha mi jönnénk elsőnek, tennénk valamit. Vajon nincs elég kacat a boltban már minden vevőnek? Nem hallhatunk este több jó zenét házunkba, mint Bach egész életében? Termette ennyi pénz meg ital régen? Nincs-e kocsia majdnem minden háznak, hogy gazdája kedvére furikázhat a légszennyében? És ugyan mit bánja, ha ebbe fullad bele unokája? Budapest 1994.
0: Hobby Rádió.

0: Robi Rádió.
1: Kedves gyerekek, ma este a Mese a szegény ember egyetlen nyuláról című mesét Márkus László mondja el.

0: A szegény ember a falu legutolsó kunyhójában lakott, egy nyúlugrásnyira az erdő szélétől. Minden vagyon egy hosszú fülű tapsi volt. Mivel a fák között egy sejmes füvű tisztás húzódott meg, a szegény ember erre a tisztásra szokta kiküldeni nyusziát, hogy tömje tele a bendőjét a nyúl csemegével, vagyis, hogy egyszerűen mondva, egyen a fűből. Más egyebet nem is adhatott volna neki, mivel hogy magának is alig jutott étel. Ám szerencsére a nyuszi amúgy is a füvet szerette rágcsálni leginkább az összes ehető dolog közül. Nem szokott egyedül lenni a nyúl a tisztáson. A farusiak ide küldték legelézni az összes állatukat, akiknek csak jó volt a fű eledelül. Ott tettek a tehenek, kecskék, meg persze a nyulak is. Egyik nap, mint a többin, kiszaladt a szegény ember nyuszia a rétre, hogy teletömje magát szokott csemegéjével. Harmatos, csillogó zöld volt a fű, és olyan zamatos, hogy a nyuszi még köszönni is elfelejtett a többi állatnak a gyönyörűségtől, csak az evéssel törődött. Mellette egy mogorva kecske lakmározott, akinek aznap különösen rossz volt a kedve. Egy darabig a szeme sarkából nézte a boldog nyuszit, aztán odaszólt neki. Te vagy a gazdád legcsúnyább nyula, jelentette ki. A nyuszinak torkán akadt az édes fűcsomó, lekonyultak a fülei, és hazakullogott. Mi van veled? Miért jöttél haza ilyen hamar? Miért vagy ilyen szomorú? Kérdezte tőle a szegény ember. A nyuszi meg elmondta, amit a kecskétől hallott. Mondd meg annak a szakállasnak, hogy te vagy az én legszebb állatkám is, szólt az apó. Nagy vidáman ugrott a nyuszi, meg sem állt a kecskéig. Ott viszont megállt, sőt, leült, hogy kifújja magát, aztán így szólt. A gazdám azt mondta, hogy közöljem veled, én vagyok az ő legszebb állatkája is. Nem tudta ugyan, mit jelentett az az is ott a mondat végén, de azért elismételte becsületesen. Biztosan hazudsz, morogta a kecske a szakálla felett. A bajusza alatt szerette volna morogni, de hát az nem volt neki. Dehogy hazudok, húzta ki magát önérzetesen a nyúl. Hát, ha nem a legcsúnyább, akkor a legmihasznább biztosan te vagy, állította a kecske. A nyuszi ismét hazakullogott. Hát most meg mi van veled, kérdezte a szegény ember. És a nyuszi elmesélte a kecske szavait. Mondd meg nyugodtan a kecskének, hogy te vagy a leghasznosabb állatkám is, küldte vissza a rétre a nyuszit a gazdi. A nyuszi átadta az üzenetet az értelmetlen issel együtt.
1: Lehet, lehet, morogta a kecske, de az biztos, hogy te vagy a gazdád legbutább állata.
0: Állította olyan magabiztosan a kecske, mintha eddig nem derült volna ki kétszer is, hogy tévedett. Most már nem volt olyan szomorú a nyúl, amikor elismételte az öregembernek a kecske szavait.
1: Azt üzenem a kecskének, hogy te vagy az én legokosabb állatkám is.
0: És a nyuszi elmondta ezt is a kecskének. A kecske töprengett egy darabig, majd így szólt.
1: Akkor te vagy a gazdád egyetlen állata.
0: A nyuszi megdöbbent, mert ez csak ugyanígy volt. Honnan találtad ki? Kérdezte álmélkodva.
1: A kecske fülétől a farkáig végignézte a nyulat, de nem válaszolt.
2: Honnan tudtad?
0: Kérdezte sírósan a kecskét.
1: A kecske nem válaszolt.
2: Ugye csak ráhibáztál, véletlenül találtad el.
1: A kecske elmosolyodott és bólintott,
2: hiszen nem volt ő gonosz, csak kisé morcos volt a természete.

0: Garai Péter, Mese a szegény ember egyetlen nyuláról című mesét Márkus László mondta el. A hangfelvétel 1981-ben készült.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Ágnes, te csodálatos asszony, te kis Erzsébet városi Vénuszom, imádlak.
2: Jaj, Béluci, legyen stílusérzéket pont itt az uram rendelőjében, amikor bármelyik pillanatban hazajöhet.
1: Nem jön haza. Láttam a tévéhíradóban, hogy a természetgyógyászok háromnapos világkongresszust tartanak a Gellértben. A férjed, mint az ország egyik leghíresebb természetgyógyásza, ott gubbaszt az elnökségben. Egy mongol és egy zimbabwei csodadoktor között.
2: Kongresszus ide, kongresszus oda, az uram ma itt fog rendelni ebben a rendelőben 6-tól.
1: 6-tól, igen, de most még csak 4 óra van. Úgyhogy most én rendelek. Kérem a következőt.
2: Következőt?
1: Na hallod, ugyanis találtam a férjed asztalán egy csoda tablettát, és bevettem belőle egyszerre 3 darabot. Te, én ettől a tablettától most...
2: Te jó ég! Milyen színű volt az a tabletta?
1: Zöld.
2: Béluci, légy erős. Te a moírtó pasztillákat vetted. Jó Isten, az uram! Gyorsan ugor ki az ablakon!
1: Megőrültél a 9. emeletről!
2: Hát akkor bújj be a szekrénybe!
1: Hogyne, a moly lepkék közé!
2: Nem, akkor gyorsan bújj be ide a paraván mögé, és maradj csendben!
1: A paraván mögé könnyű azt mondani, itt üljek a paraván mögött 3 moírtóval a hasamban! Miközben az urad akupunktúrázik! Szervusz, drágám!
2: Szervusz, apukám! Hát... Te nem vagy a kongresszuson?
1: Jaj, ne is kérdezz, képzeld el, anyukám. Schwarz professzor, a világhírű tájföldi természetgyógyász. Az előadás előtt mindenkit megkínált új találmányával, az elefánt fűből készült frissítő teát.
2: És milyen volt a hatás?
1: 2 perc múlva mindenki úgy aludt, mint a bunda a kor. Maga Schwarz professzor a saját előadása közben aludt el. Hogy zuhat le a pulpitusról, mint a nyavaja. Franc bele rémes, hogy még mennyi molylepke van mindig ebben a rendelőben. Pedig az a zöld molyírtó, amit hoztam állítólag, egy rinocérosz csordával is képes végezni.
3: Jaj!
2: Apropó, egy új paciens jelentkezett telefonon, a hangjából ítélve finom úriasszony.
1: Mi a panasza?
2: Emlékezetkiesés, vagyis amnézia.
1: Nem nagyon szeretem az amnéziás betegeket.
2: Miért?
1: Mert mindig elfelejtik kifizetni a tisztelet díjamat. Na, megyek a szobámba átöltözni.
2: Vélus, jól vagy? Az a baj, hogy nagyon hangosan szuszogsz.
1: Szuszogok.
4: Pádrágám.
2: Üdvözlöm, asszonyom. Már vártuk. Ön az ugyebár, aki telefonon jelentkezett be a mesterhez.
4: Há, aranyoskám, arra nekem nem volt időm. Ahogy szabadultam, az első utam ide vezetett.
2: Szabadult?
4: Igen, drágám, 3 évet nyomtam le Kalocsán üzletszerű kiegészségért. És képzelje, most, hogy kiszabadultam, rá se tudok nézni a férfiakra. Pedig az nekem munkaeszköz.
2: Szexológusnál már tetszett járni?
4: Igen, de vele nem ment. Rajtam már csak a természetgyógyászat segíthet.
1: Á, üdvözlöm, nyilván magácska az új páciens. A horoszkóp kitűnő lehetőséget mutat a gyógyításra. Kegyed ugyebár szűz.
4: Ugyan, dokikám, ki emlékszik már arra?
1: Ja, persze, értem, amnézia.
4: Micsoda?
1: Mondom, amnézia.
4: De hogy amnestia.
1: Egyébként, hogyha érdekli, én Bika vagyok.
4: Hát, nem mondom, azelőtt ugyebár érdekelt volna. De ma már, hiszen ezért vagyok itt.
1: Na, igen, szép, akkor vetkőzzék le derékig.
4: Na, látja, ez még megy. Nem ért csak derékig. Mekkorát változott a világ, amíg én benn voltam.
1: Na, asszonyom, ne itt tessék levetkőzni, hanem a paraván...
2: Ne, a paraván mögött ne, ugyanis a paraván mögött nincs kitakarítva, tele van döglött lepkékkel.
3: Jaj!
5: Éppen most döglődnek. Fiacskám, hogy fordulhat ilyen elő? Asszonyom, én odaát kiállítom az ön kartonját, addig szíveskedjék levetkőzni.
2: Nagyságos asszonyom, én egy vallomással tartozom önnek.
4: Csácsi gyerek, ki kell ábrándítanom. Próbáltam, de nőkkel sem megy.
2: Félre tetszett érteni. A paraván mögött ugyanis nem lepkék vannak. Bélus, gyere ki, a férfi vagy.
6: Ja. Kiszi hand, asszonyom, ha Istent ismer, ne csináljon botrányt, mindent elmagyarázok.
4: Na nézd csak, az ügyvéd úr, mit keres maga itt? Amikor a főtárgyaláson védett, valahogy jobban volt felöltözve. Hát, emlékszik rá?
6: Hát, hogy is mondjam, nem kifejezetten.
4: Hát én vagyok a bundás maca.
6: Ja,
4: tudja, az éjszakai pillangó.
6: Na, de lepkékről egy szót se, jó?
5: Na kérem, már készen is van a karton.
2: Apukám, biztosíthatlak, hogy félreérted a helyzetet.
5: Miféle helyzetet? Látmanosos az, hogy magával hozta a kezelésre a partnerét is, vagy a fiatalembernek is kiállítunk egy kezelőlapot. Mi a panasza?
4: Képzelj el, doktor úr, nem emlékszik rá.
2: Ugyanis... szintén amnéziás.
5: Értem. Hát ez esetben ne vegy az okon az úr, ha előre kérem a honoráriumot. 5000 forint.
6: Igenis, tessék, 5000 forint.
5: Már úgy értem, hogy fejenként.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az időskorúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okosmérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyar felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Beloyanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább?

0: szobrendse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
5: Attól jön Zsoltén!

0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
13: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hey girl. Love is not a game for me.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet, a sürgőségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Egyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott. Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépj

0: Lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: A nem figyelmen kívül eső számok a valós és valótlan hányadosuk arányában a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányban hívják fel magukra a figyelmet.
6: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
3: 1-2-3-4. Köszöntöm az Európa... Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Október 28-án átléptünk október hónapba, amikor ezt a műsort hallják, de sokan már októberben fogják hallani. Októberben indult a Minisztánszél Sáj Jazz Club 28-án. Ezért most 98-as lemezeket kezdtem el nézegetni, hogy abban az évben, amikor ez a rádió műsor harmad magammal, hiszen hárman voltunk, elindult, akkor mik jelentek meg a nagyvilágban, és mikről nem tudtunk akkor és ott. Az egyik ilyen lemez, ami most a szemembe akadt, és mondom, most egész októberben 1998-as lemezeket szeretnék játszani. A Brooklyn Funk Essentials in the Booze Bag című lemeze a Shanachi kiadónál jelent meg 1998-ban, és hát eszméletlen. Hát először is a félzenekar ugye brooklyni, másik fele meg ugye török. Na most itt azért vannak nevek ám, például nagyon érdekes volt, próbálom felolvasni a közreműködők közül a klarinétost. Hüsnü Schönlendiricit. Tehát Hüsnü Schönlendirici. És ember elkezd lefele görgetni, és nem akad bele sehol olyan névbe, amit úgy várnánk. Tudod, hogy majd biztos itt lesz egy, mit tudom én, egy Michael Brecker, vagy akármi. Egy Joshua-t találtam, de ő se a Redman, hanem a Roseman, és ő trombonon játszik, nem szaxofonon. Szóval a lényeg az, hogy számunkra bizonyos értelemben ugye egy nagyon egzotikus névsorral, és elképesztően egzotikus zenei világgal, és valami hihetetlen távolságokat átívelő zenei mintázattal fogunk most szembesülni. És maga a lemez, meg sem néztem ilyen hosszú, várj, mert picit már akkor ezt behajítom ide a lejátszás ízébe. Az gyorsan megvan, meg úgyis ki fogom vágni, tehát ezt nem is fogjátok hallani, most itt most nyögdítsenek. Az hódzér, hogy ezt kivágom. Ja, 1 óra 1 perc a lemez. Aha, hát akkor bőven le is lesz keverve. Az első 5 felvételt konferálom föl. Az egyes lesz a by... Mi?
7: Péter? Folytassa a műsort.
3: By and By, az Istanbul Twilight a 2-es, a Magic Carpet Ride lesz a 3-as, az In the Booze Bag a címadó felvétel a 4-es, és a Keep It Together az 5-ös. Abszolút felkiáltó jeles az egész. Tehát annyira megy, akkora a stenkje is, akkora lazaság van, és hát ez a klasszikus török zenei hangszerelés, ami végig kíséri, az pedig egy olyan fűszer, de olyan, hogy szóval röpülni fog ez az óra, mindenkinek elröpül ez az 1 óra nekünk. Induljanak ezek a felvételek.
6: Kis kacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

Szalaszki, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

0: egy éjszakára.
1: Két fűnek, három ágyas szobákban, négy csillagos szállóban, a hajnali álmosodás.
2: Hotel 5 ágyú csillag.
3: Starsky Motels and Bedrooms.
4: Nem baj, ha kicsit drága, lényeg, hogy olcsó legyen.

0: Szóta, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás!
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpik férfi!
2: Itt a kedvenc rádió műsorotok a Minisztászk és Hot Jazz Club, a mikrofon meg és Zsufa Péter, és a Brooklyn Funk Essentials 98-as Linda Buzbeck című lemezet hallgatjuk, 98 és Sanachi-nál jelent meg a lemez. 5 felvétel után vagyunk, 3-at még most felkonferálok, aztán jön a kivizetési szakasz, amikor le lesz megkeverve az utolsó két zene. De majd berakom a időn, mi az a hozzácsapom a műsorhoz, és akkor a weblapon már meg lehet hallgatni, mert hát ezt hallani kell, teljesen tuti, bejött ütvág, iszonyatosan jó, nagyon jó frazír, nagyon jól van artikulálva a török behallás, ez csodálatos. A Selling Out-tal megyünk tovább, a Ska Kabab lesz a 7-es felvételbe követi, és a You Don't Know Nothing, egy kicsit ilyen popzenés, ilyen majdnem diszkó zene, lesz a 8-as felvétel. Ezután jövök vissza búcsúzkodni, és 2 felvétellel hosszabb még a műsoridőnk, de azt már le fogja keverni a technika, ezek borzalmasan tovább fognak lógni a műsoridőn, tehát egyszerűen vastagon hosszabb a maga a zene, mint az én úgynevezett airtime, tehát műsoridőm, hogy ne ismételgessem ezt a szót már. Oké, következzék ez a 3 felvétel.

0: kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hadzsesz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ebben a hónapban, már októberben lesz a Sztárszki és Hadzsesz Klub évfordulója, amikor is 28 éves a rádió műsor, és 28 évvel ezelőtt zenéket kezdtem el most ilyen nézegetni, hogy hát mik mentek akkor, amiről akkor persze nem tudtunk, hogy vannak. Mi most már egy könnyű visszatekinteni, hogy ez is 98-as meg az is. És akkor a Brooklyn Funk Essential az a Buzzbag, így mondom, hogy a címét, hát mondhatom másképpen is, a 98-as lemezének két felvétele van hátra. A Freeway to Üsküdar és a Zurna Preserve. És ez a két felvétel fog elindulni mindjárt, ezek viszont időn túli zenék, kizárólag egy helyen lehet meghallgatni ilyen hosszúságban túllógó zenét, ez a www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a következő órában, ott, ahol lesz ilyen, illetve a jövő héten, akinek jövő héten lesz újra műsor velem. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.
2: Műsorunkat választotta. Thank you for choosing our program.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
0: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mellrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árbaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Dómban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten észak-keleten megvastagodhat a felhőzet és néha kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót.
3: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
3: Jazz Jedi-ségemben futottam össze az éjszakában, a budapesti éjszakában, a 7. kerület egy nagyszerű pontján, itt megjegyzem, a Dobló Borbárról van szó, Horváth Tojás Gáborral, aki közel lépett hozzám, szélesen rám mosolygott, majd pedig szinte szavakat sem használva mindent értettem. Már igencsak oldott hangulatban volt, baráti körben múlatta az idő, és ha már így alakult, hogy találkoztam vele, akkor következik egy 2009-es nagyszerű lemezről, a Horváth Gábor triótól, a Steps Away lemezről, a Nights and Bars, hiszen Horváth Tojás Gábor fényesen bizonyította, hogy erről a dologról, hogy Nights and Bars, igencsak alapos, empirikus ismeretei vannak, tehát okkal feltételezhetjük, hogy a zene, ami következni fog, valós alapokon nyugszik. Induljon Horváth Tojás Gábor nagyszerű Steps Away 2009-es BMC-s lemezének a 7-es felvétele, a Nights and Bars.
5: Hát, hogy? Hogy jött ki a mondatból? De figyelted ezt, hogy jött ki? Hát ha ezt a gyereket beteszik egy mondatba, az úgy jön ki onnan, érted? Úgy jön ki onnan, hogy arról könyvet lehetne írni, esküszöm!

0: Péter, folytassa a műsort.
1: Üzemzavar.
0: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.

0: ebben, ha jól láttam, nullából 60. Bárhonnan nézem, ez egy hitjegyű szám, ami bevételnek oké, de kifizetnem nem túl vidám. Pláne, hogy 8 napos a határidő. Talán Laci bácsi rontott el valamit, ő a könyvelő, aki annyira pontos, mint a svájci óra. Svájcban nem voltam soha, sőt a Balatonra sem mentünk már le egy pár éve, mert egy vállalkozásnak horrorisztikus a költsége. De nézze, én egy adószámmal rendelkező magánszemély vagyok, az áfa körön annyira kívülesek, hogy le is huppanok.
1: Mondja kérem, hogy is van ez, számla nélkül olcsóbb a jazz.
0: Lelkem a bánat búzsdalát szórja, Jackie a dúdból, jazz vissza molba.
1: Lord,

Hölgyem, jól érzem, hogy van lüktetés ön között is köztem, meg bújnék abban a völgyben, dombocskái árnyékában. Hú, de nagyszerű volna, ott az örömére dolgoznék, nem a járulékomra. Volt az általános iskolában egy Detti nevű lány, akinek szemeiben ugyanúgy csillogott ez a pály. Ez szabály, hogy évente egyszer fizetnem kell, kötelez, mert a hatóság lekaszál. Te szamár, mondom magamnak a tükörbe nézve, de gondolhatnánk inkább együtt valami szépre, mondjuk Lelle mellett egy csinos kis bérelt katamarán. Hajunkat fújja a szél, és egy lehelletnyi textília van csak magán. Világgá kürtöljük, hogy a szerelem a legszentebb dolog, de ha ettől sem enyhül meg a szíve, én

0: bizonyos dolgokhoz kell idő, és ugye kapásból megváltozott a hangvétel, mármint ami az akusztikát jelenti, kín vagyok a szabadban, kijöttem az udvarra, mert éjszakai, legalábbis sötétés utáni látogatóim érkeztek, és akkor hagyj köszöntsem a mikrofonunk előtt Lombos L. Marcit és Juhász Attilát, sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Sziasztok.
0: Hát figyelj, amikor én kaptam tőletek anyagot, és megismerkedtem egy-két felvétele, hát hogy mondjam, tehát ez a Lombos úr, amit az imént hallottok a hallgatók, ez engem szíven ütött. Szerintem a hallgatóink többsége magára, másra, a szomszédjára és a környezetére ismert. Szeretnek benneteket oda át a felső körökben? Vagy már van külön dossziétok, mit sejtetek?
1: Én nem tudok róla, de meg lehet, hogy van ilyen dosszié.
0: Mert most már tudod, ha olyan partok valaki olyan megmondja dolgokat, akkor ezt előbb-utóbb nyitnak neki egyet, tudod, a nevére.
1: De ez alapvetően ez a dal, ez egy jogkövető magatartásra ösztönző dal. Ugye azt is mondom a végén a kedves navos hölgynek, hogy fizetni fogok.
0: Hát persze, én mindent.
1: Nem mondom, mi rosszat.
0: Mindent értünk, világos. Na most mindez persze jazz, nagyon-nagyon erősen jazzes környezetben. Ugye azt jelenti, hogy van egy nagyon merész dumánk, egy állati jó szövegünk, Lombos L. Marci a gazdája, és van egy nagyon eszmetlen jó jazz zenekarunk, ez pedig a Juhász Attila Jazz Quartet. Attila, hát hogyan a találkozás?
2: Hát nagyon régi barátok vagyunk, nem is mondanék dátumot, mióta ismerjük egymást, rengeteg produkcióban dolgoztunk erre, arra, amarra, és mikor a Marci azzal az ötlettel állt elő, hogy csináljunk egy ilyen repes dolgot, akkor nekem az ötletem volt, hogy nekem volt ez a saját zenekarom, az a Jazz Quartet, hogy mekkora ötlet lenne ezt a zenét mondjuk egy ilyen igazi jazz quartettel eljátszani, például nagybőgő, jazzdob, zongora, és akkor mondjad nyugodtan, ne jelentkezz.
1: Bocsánat, csak vissza kell mennünk az időbe, ugyanis mi 2010-ben beadtunk a dalversenyre egy dalt, ez volt a Jazz utca 10, és
2: hát
1: akkor még nem volt, nem volt quartett. Akkor tulajdonképpen te voltál,
0: és megnyertétek?
2: Igen. Te teljesen igazad van, csak én olyan vagyok, hogy gyorsan felejtek. Szóval, hogy igen, a Marci először, amikor megkeresett, akkor még otthon én megbütyköltem azt a számot így egymagam, és utána az az ötlet állt el, hogy beadja ezt a versenyre, ezt megnyertük.
1: Igen.
0: Hát ez azt jelenti, hogy először is nagyon vagány és remek megoldást adtok, zenére kifogástalan, tehát brilliánsabb dolog az egész, és ugye, hogy van keletje, tehát szeretik az emberek. Ezt a hármat jelenti, nem?
1: Hát én nagyon remélem, hogy legalábbis, most nem azt mondom, hogy appelláltunk arra, hogy szeressék. Én tulajdonképpen dalszövegíróként dolgozom viszonylag régóta, egy csomó könnyű zenei produkciónak írtam már szöveget, és hogy így azt gondoltam, hogy egy picit a popzene, az, ami az én fejemben a popzenét jelenti, az ennél egyel merészebb. És megpróbáltam úgy fogalmazni ebben a lemezben, ahogy szerintem egy popzenei produkcióban egy refrénnek ki kellene nézni. Aha. Hát a Jackie-ék meg olyan muzsikálást tettek mellé,
2: hogy... Mi is merészek voltunk, hogyha már itt tartunk, mert ezt a popzenét igyekeztünk egy teljesen más zenekar előadni, mint a szokásos. Tehát egy 1930-as évekbeli dobszettel, meg egy emberrel, aki úgy dobol, mint annó, 1930-ban nagybőgő zongora, amit már az előbb említettem, is jazzgitár.
0: Nagyon, nagyon vagány a dolog, és közben azt is üzeni számomra, hogy győznek a hangszerek, hát már megint, hát jók vagyunk. Tehát az elektronika, hát ugye nincs az áramszület, hogy benneteket leblokkolna. Hát nincs lehetetlen. A Fjord hátán is megcsináljátok. Még az a kérdésem, hogy ez színpadképes? Tudtok menni vele? Nem rontod el a szöveget? Nem félsz attól, hogy élőben, koncerten nyomni egy az egybe?
1: 4 évig írtuk a lemezt. Annyiszor elnyomtam, hogy ezt nem tudom elfelejteni.
0: Következzek most a lemeznek azt nagyon tetszett, a popiparipa.
1: Igen.
0: Hát ez mekkora? Popiparipa. Hát nyugodtan tessék szóelemezni, zseniális. Ez a felvétel jön most.

0: Hobbi rádió.
1: Itt a Zsufa Péter, Jeff a mikrofon meg a Zsufa Peti, váratlan műsorváltozás részesei a rádió hallgatók. Nagyon szerencsémre az éjszakában rám nyitották az ajtót, és megérkezett hozzám Rombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet képviseletében. Juhász Attila, a közös projektük lényege, hogy ez úgy hangzik, hogy Rombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet. Két felvétel már lement tőletek. Szerintem sok hallgató már vadászna rátok, mert hogy különlegességet hallunk. Klasszikus jazz zenekar játszik állati jó poppos dolgokat, de közben meg jó, ott van a szöveg bitangul. Milyen oldalakon találom meg benneteket?
2: Hát például Facebookon, YouTube-on, nem tudom milyen oldalakon még.
3: Hát van a SoundCloud, van MySpace is szerintem még, hát de hogy alapvetően, igen, alapvetően a Facebookra és a YouTube-ra koncentrálunk, mint szerintem ma mindenki, aki...
1: De hogy tudok be? A legendőre a Lombosig eljutnom?
3: Lombos L. Marci.
1: Az L az nem csak egy L betű, hanem E és L, ugye?
3: Igen, mint az El Mariachi, mintha El Mariachi lenne.
1: Hát Lombos L. Marci.
2: És spanyol lenné.
3: Igen. Pedig egy magyar gyerek vagyok.
1: És Juhász Attila Jazz Quartet. Ugye, hogyha ezeket a szavakat írogatom be, akkor megvannak a találatok. De megengedettek, hogy letöltsék az anyagot, vagy pedig csak meghallgatni szabad?
3: Hát szabad meghallgatni. Én alapvetően nem vagyok a letöltés híve. Most olvastam a napokban egy cikket erről. Ugye ennek is van pozitív oldala, negatív oldala. Úgy tudom, a YouTube is fölrakja a lemezét, illetve fölrak a lemezéből mondjuk 4 nótát a netre, amit meg lehet hallgatni bárki. Aha. De hogy alapvetően azért mi abból tudunk lemezeket csinálni, hogy ezeket a lemezeket megveszik. Igen. Tehát, hogy meg én annyira hiszek abban, hogyha valamiért én magam is fizetek, akkor ez sokkal értékesebb lesz. Úgyhogy lehet hallgatni, meg minden, tehát mindenhol fönt van. Aha. Spotify-on, Deezer-en is, tehát, hogy ilyen ingyenes fórumokon, ha valaki előfizetett, de hogy...
2: Hát örülünk neki, ha valaki megveszi.
1: Persze. Most a lemezterjesztésről nem kell sok szót ejtenünk ebben a műsorban, mindenki tudja, mi a helyzet. Koncerten ott vannak a lemezek?
2: Ott vannak, és hál' Istennek azért szép számmal jöttek vásárlók és érdeklődők, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Hogyha a Facebook szerintem az a legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb találati észrevehetek kapcsolatban, hogyha ott bejutom, hogy Lombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet, ez kisfér abban a sorban, ott nem tudom, ez elég hosszú a nevetek.
2: Hát nem voltunk szükszavok, ez biztos. Én nem remélem, hogy kifér.
1: Az a neve?
2: Ez így van.
1: És akkor ott veletek a kapcsolatot felveszem, akkor tudni fogom, hogy mikor lesz koncert? Írjátok ilyesmit?
3: Igen, természetesen igen.
1: Milyen gyakran találtok helyszínt?
2: Hát most még nem túl gyakran, úgyhogy szeretettel várjuk a megkéréseket.
1: Hát emlékszem, most sokan hallották, szerintem biztos megcsinom valakinek a szemem, mert ez egy jazz koncert levezetéseként, amikor azt akarják, hogy most táncoljon a nép, akkor oda is beküldhető ez a dolog, vagy be tudom én. Hát föllazíthat egy bizonyos komolyabb koncert, vagy egy fesztivál végén, az nagyon jól elférhet, én ezt gondolom erről. Következő esemény, mikor láthatunk benneteket, hallhatunk benneteket?
3: Október 16-ára készülünk, kitaláltunk valamit, illetve csinálták már mást is, de lemez kóstoló néven még nem. Egy VIP rendezvény, 35 fős befogadó helyen rendelkező, egyébként a Suttogó Bár, hogyha lehet mondani, ha nem, akkor...
1: Ez lehet mondani, csak a címet nem mondom hozzá.
3: Oké, és meghallgatunk közösen egy 7-8 nótát, minden nótához jön valami kis történet, valami kis háttérsztori, hogyan készült a videóklip, és a végén eljátszunk 3 olyan nótát, ami nincs rajta a lemezen, plusz mindenki kap egy kis borocskát, egy kis sajtkóstolót.
1: Mindez, tehát október?
3: Október 16-án is, és lemezkóstoló néven.
1: Lemezkóstoló néven Budapesten történik a Suttogó Bárban ez a dolog. Hát ez egy remek végszó volt, mert akkor most a hallgatók egészen képben vannak. Azt hiszem, hogy a kivezető zenék viszont akkor lehet a lemez címadó felvétele? Mm-hmm. Melyik is ez?
2: Így van, Budapest.
1: Ez jó, most is nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzám Lombos L. Marci és Juhász Attila, aki a Jazz Quartetjét képviseltek. Köszönjük szépen!
3: Mi is, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Minden oké volt? Nincs benne névhiba, vagy ilyesmi?
3: Nem, szóval minden.

0: Péter, ne álljon meg, folytassa a műsort.
1: Jól van. Itt vagyok, folytatom a műsort. Rendben van. És akkor a folytatásban visszaugrunk Horváth Gábor triójára, a Steps Away lemezre, az Eggman's Blues következik, ezt már játszottuk egyszer, valamikor a távoli múltban, épp ideje, hogy újra elhangozzék. Egyébként az Eggman's az rávonatkozik, hiszen ő horvát, Tojás Gábor, ugye szakmai körökben így szólítjuk őt. Milyen érdekes, hogy megjelenik egy plusz név, hagy ne mutogassak már nagyon vissza a korábbi adásokra, amikor is ugye esett már szó a plusz nevekről, főleg a dobosoknál, ütőhangszereseknél figyelhető ez meg. Hát most itt van egy zongorista, egy zongoraművész, aki ráadásul ugye rendelkezik egy plusz névvel, ezt ő még a főiskolán, egyetemen kapta, ezt akkor ragadt rá, és ez így is maradt. Horváth Gábor, Steps Away, Eggman's Blues következik.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.
3: Vers mindenkitől.
4: Per sentire una canzone con te.
3: Irodalmi meteor. Ha olasz lennék. Ha olasz lennék, de hát nem vagyok az. Kár erről verset írni, ha úgyse igaz.
1: Irodalmi meteor küldött nekünk egy üzenetet, ha olasz lennék. Én azt mondom, hogy kedves meteor, legyünk bátrak, és ne azt mondjuk, hogy mi lenne, ha nem lenne úgy, hogy ahogy nincsen, mert akkor meg aztán nem lenne az, hogy ahogy van, de közben meg mégiscsak megtesszük azt, hogy úgy van, ahogy van, jöjjünk vissza a jelenbe. Mondjuk ki azt, hogy igen. Ne csináljunk úgy, hogy azért nem, mert hogyha nem lenne, akkor amúgy igen lenne. Vegyük azt a bátorságot, hogy mondjuk ki, igen, olasz vagyok, és igen, ezt akarom. Tehát a kis versed, amely olyan, mint egy ilyen Erika írógépen írt gépelési hiba, ahhoz egyetlen egy plusz megjegyzésem lenne, bátran tedd, mondd ki, hogy ki vagy, és nehezítálj, meg gondold el, hogyha egy párkapcsolati első lépcsőt nézünk, ugye, hogy egy hölgy és egy fiatalember találkozik, és mondjuk már a kávézáson túl vannak, és ott vannak a legfontosabb szintéren, ahol a test a testtel találkozik, ott sem tehet azt a férfi partner a társával, hogy azt mondom, hogy bent is vagyok, kint is vagyok, hanem meg kell lépnünk, amely a feladatkörünkből adódik. Tehát egy pici több bátorságot, kedves meteor!
3: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
2: Hobbi Rádió.
5: Itt a Zsuffa Péter, Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Peti, és egy olyan koncertlemezre ugrunk, amit én soha nem játszottam még itt nektek. Én ezt először a Pampulik Peti barátomtól hallottam, ő felvett egy kazettán nekem sok éve. Hát nyilván azért sok éve, mert ez egy 93-as kiadványú lemez. Jack de Jonette, Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland, Parallel Realities élő koncert. 93-as, a Jazz Door-nál jelent meg a lemez, dupla albumról van szó, és a második CD utolsó felvétele egy világsláger, Herbie Hancock szerzeménye, a Cantaloupe Island. Ez jön most, úgyhogy ez egy jó 9 perc 30 másodperc hosszú zene, arról lesz elegendő, hogy a búcsú még elvezessen bennünket. Jöjjön ez a felvétel!

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-ig kell kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-ig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelőhelyein, valamint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közben

0: Mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. A szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neo-Style Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción. Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0+12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbyrádió.hu.
5: A rádiót

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: A második házasság, az optimizmus győzelme. Oh! A tapasztalat felett.
4: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
0: Szevasztok!
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Zombie Radio.
1: Komu reklám? No!
2: Hát én már képtelen vagyok semmire.
1: Komu reklámot hallottak?
0: Zombie Radio. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncol én, ez a táncol szép, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Attől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, mi?
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Kergesel

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Hey, monsieur!

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról egy szép mosoly legyen.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Kamureklám.
3: Ásót kap a nagy harang.
2: Kamureklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: 1000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdési jutalvány. Több mint 5 milliárd forintból

0: beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. A szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción. Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0+12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 5-én köszöntjük Aurél nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név az Aurelius nemzetiség névből származó férfi név. Jelentése aranyos, drága és bájos. Október 5-én kívül az aurélek ünnepelnek még január 15-én, június 15-én, július 15-én, valamint december 2-án is. A név becézése Aurélka, Auri, Auréli, Réli, Rélike, Ari, valamint Arika. A név jeles viselői Dezsőfi Aurél politikus, Stromfeld Aurél vezérkari tiszt, valamint ön, kedves Aurél. Ugyanezen a napon köszöntjük Apollinár, Attila, Etele, Flamina, Flanna, Flávia, Fulvia, Galina, Palmira, Peregrina, Placid, Pálma, Tulipán és Tullia nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1565-tel kezdünk, október 5-én 43 éves korában meghalt Lodovico Ferrari, itáliai matematikus. Most pedig a 18. században repülünk, 1781. október 5-ére, ekkor született Bernard Bolzano, olasz-német származású cseh matematikus, filozófus. Folytassuk a 19. század közepével, 1851. október 5-én megszületett Detroit Moore színész és színigazgató, a Vígszínház színház első igazgatója. Folytassuk a 20. századdal, 1926. október 5-én meghalt Jászai Mari színésznő. Székesfehérvárot lépett először színpadra, majd Kolozsvárra szerződött. 1872-ben lett a Pesti Nemzeti Színház tagja, és egy évi megszakítással haláláig ott játszott. 1932 a következő időpontunk, október 5-én bemutatták Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen itt Gangster Idillt. Ugorjunk 1946-ra, október 5-én a moszkvai Butirka börtön rabkórházában 72 éves korában meghalt gróf Bethlen István miniszterelnök, akinek jelképes hanvait 1994-ben hazaszállították és a kerepesi temetőben helyezték végső nyugalomra. 20 évet lépünk előre, 1966-ra, október 5-én a Jimi Hendrix Experience ezen a napon tartotta első buliát, amely rockzenei forradalmat indított el. A trió tagjai Jimi Hendrix, Mitch Mitchell és Noel Redding voltak. És folytatjuk még 1966-tal, október 5-e a Pedagógusi Jogok Világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet Mózes második könyve második fejezetéből.
2: Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmi 2026. október 5-e, hétfő. Szeresd uradat, Istenedet. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 10. fejezet, 25-től a 37. versig. Abban az időben. Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette terhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Elmélkedés. Képzeljük el a történetet napjainkban. Egy ember elindul a városból a közeli település felé, de útközben kirabolják, megverik, otthagyják az út szélén. Jön egy hívő ember, aki vasárnaponként jár templomba, hisz Istenben, de most éppen siet a munkahelyére, úgy gondolja, hogy majd valaki más segít a bajba jutottnak. Aztán a plébános közeledik az úton. Talán éppen a rózsafűzért mondja, de nem mer megállni, fél, hogy ez valamilyen csapda. Azután jön egy ateista, aki még a fülét is bedugja, hogy ne hallja a harangszót. Vagy egy hajléktalan, akinek nincs háza, és a templom sem az otthona, s akit messziről elkerülnek az utcán. Ő megáll, nem megy tovább, hanem segít. A történettel Jézus nem erkölcsi leckét ad a segítünk a rászorulón szintjén. A törvénytudó azt kérdezte, hogy ki az én fele barátom? Jézus viszont megfordítja a kérdést. Én fele barátja vagyok-e bárkinek? A törvénytudó a határokat keresi, Jézus pedig lebontja azokat. A példázat pozitív hőse egy kívülálló, egy ellenségnek tartott ember, egy szamaritánus. A példabeszéd üzenete napjainkban ez lehet. Nézd meg jól, ki az, akit automatikusan kizársz a szeretetedből. És aztán nézd meg, lehet, hogy Isten épp ő rajta keresztül tanít téged szeretni. Az irgalmasság nem eszme, hanem cselekvés, adományozás, közösségvállalás. Sebeket kötözni nem mindig steril kesztyűs, kényelmes dolog. Krisztus mégis így szeretett bennünket. Hozzánk jött, bekötözte sebeinket, és elvitt bennünket egy biztos helyre. Te is voltál már az út szélén, és bizonyára neked is segített valaki. Most rajtad a sor. Vajon megállsz? Uram Jézus Krisztus, nyisd fel a szemem, hogy észrevegyem azt, akit az út szélére sodort az élet. Törd meg bennem az előítéletet, a közönyt, a félelmet. Ne maradja kívülálló, hanem részvétre induljon a szívem, és segítő, gyógyító mozdulatokat tegyen a kezem. Taníts meg szeretni nem csak azokat, akiket könnyű szeretni, hanem azokat is, akiket elutasít a világ, vagy épp én magam. Add, hogy ne kérdezzem többé, ki az én fele barátom, hanem inkább én váljak mások fele barátjává. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi rádió!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a madárhang sokkal több információt rejt, mint gondolnánk? Például a foltos Nádi Poszáta énekét legalább 50 különböző hangelemből tetszés szerint állítja össze. Az énekes Nádi Poszáta más madarak énekét úgy utánozza, hogy akár 40 idegenfaj énekét is vegyítheti. A madárhang egyedi, a pár, a fióka és a szomszéd azonosítására szolgál.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma is egy tészta különlegességet hoztam önöknek, szardiniás fuszilit fogok készíteni. A hozzávalók: fél kiló fuszili tészta, 3 darab paradicsom, 4 deciliter paradicsomlé, olívaolaj, fokhagyma, bazsalikom, ételízesítő és szardínia. A fuszilit sósvízben feltesszük főzni. A főzés idő körülbelül 15 perc. Ezután olívaolajon a kockára vágott paradicsomot hirtelen megsütjük. Fölöntjük paradicsomlével, ízesítjük fokhagymával, bazsalikommal, ételízesítővel. Ezután beletesszük a szardíniát. Jó minőségű szardíniát ajánlok ilyenkor hozzá. Körülbelül 4 adaghoz 2 doboz szardíniát kell. Szardíniáról az olajat öntsük le, távolítsuk el, ezután rakjuk bele a szardíniákat a paradicsomba. Óvatosan keverve a fuszili tésztával, nehogy összetörjenek. Tálaláskor a tetejére citromot és reszelt parmezánt ajánlok.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: freak you.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az idős korúak járadéka is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMAS és az MVM EMAS ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll, mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés

0: Várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
1: Hogy hívnak, Kolompár Kriki? Mi? Vessük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt.
2: Csak Isten!
3: Képet mutassál, nem tudok most...
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hoppá!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk, meg értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, ha nem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van. Én már eszmeileg jó ideje nem táplálkozom, egyre soványabban nézek szét a szakadt polcokon. Bár még akad néhány konzervbeszéd, konzerv igazság, de a címkét.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen.

As one.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.

Hobbi Rádió. Fogalmam, hogy melyeket ki a busztába!